orvosok szerint a jó zene boldogabbá tesz. Mi pedig minden nap bizonyítjuk. Forrás Rádió. Mindig veled!

0: térde késett ébredés, téves kényszer képzel, gondolatban kicsi kézen. A hét mámorától vagyok még kicsit részeg, szemkontaktus mossabb, mindenség mocskát le, külvilágom hangos zajában, hittem ring vele. Utolsó első lépés, unik a végtelenben, egyé válunk te és én most minden értelemben.
1: Te hibáz, ölel át a csendet, a múlás martaléka, ha nincsen figyelmed. Bujakott alatt, mint a rombol, a hiúság megvett az elme a kolostor. Miért? Az álmod kép, hogyha kifacsar, örökké nem lehet ez, más is akar. A külség, az ösztön, az agyunkkal játszik, de

Elpörgetheted a hajnalt. Ha már felébredtél, vagy az éjszaka után még mindig talpon vagy, akkor a következő két órában legyen tánc! Indul a Light Session, a Forrás Rádió Mix műsor.

Magyarországon vagy, ez a műsor bebizonyítja, hogy sajnos nem. Buenos Morgen, ahol a gondolat még alszik, de a mikrofon már be van kapcsolva. Ez a Forrás Rádió reggeli sója Illyés Rolanddal és Rédl Ádámmal. Minden hétköznap reggel 6-tól 10-ig. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ugye bírjátok még? Négy órán át. Legyen tánc! Folytatódik a Light Session, a Forrás Rádió mix műsora.

volt a buli? Ne feledd, mi házhoz visszük a party. Hallgasd a Light Session-t a Forrás Rádió Mix műsorán. Hétfőtől csütörtökig este 8-tól 10-ig. Töltsd a szombat estét a legjobb DJ-kkel. Este 8-tól Saturday Live Session, majd 10-től éjfélig Club Session a Forrás Rádióban. Hangolódj nálunk a bulira! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Most pedig vissza a legjobb zenékhez!

0: nálunk. Ittelnek a reggelek a Forrás Rádióban.
1: Ja, és még egy élmény, ezt el akarom mesélni. Voltunk ilyen wellness fürdő, vagy ilyen gyerekbarát helyen, és képzeld el, amíg én a hajnalon játszottam, addig a családom többi tagja kikérték a jeges kávét. És így adták nekik a jeges kávét, és tippeld meg, mennyibe került. Ketten ittak jeges kávét.
2: De várjál, mennyire luxi helyen voltatok?
1: Nem, sima ilyen gyerekpark. Jó, hát luxi nyilván, mert ugye kevés olyan van, hogy játszóház és strand egyben, de ez ilyen játszóház strand.
2: Játszóház.
1: Két jeges kávé.
2: 3000.
1: 9000.
2: Ne csináld!
1: 9000, 4000 per kávé. És még egy ezres a felszolgálási díj, ami az a 20 centi volt, amit átemeltek a pult fölött, és még ferde szemmel néztek, hogy nem adnak jattot.
2: 9000 forintot kértek el 2 darab jeges kávéért?
1: Hallod? A heti kaja pénzünket leittuk.
2: Hát a 3000-et is úgy mondtam be, hogy jó, az még úgy. Egyébként, így vagy. 9000-et?
1: 4000 per jeges kávé, 3990 plusz kiszállítás, hogy mi az felszolgálási díj.
2: Hát én ennyiért pizzát szoktam rendelni, le is aragudj.
1: Pohárba kérték, az még 4,50. Néztem utána, hogy a...
2: Jég, az még, hát pláne a most a vízkorlátozás idején.
1: Van ott pizza is, és akkor gondolkoztam rajta, hogy akkor azért túlélésre játszunk, egy pizzát megeszünk. Mi a legolcsóbb? Jó, hát 3009 valami embert is, gondolom a margarita, az jó lesz az üző, most az drága, de hát valamit megeszünk. Aztán néztem, hogy nem. A margarita pizza az ilyen 4009 volt, meg 5800 volt egy bonyolultabb kombó. A 3009-es tudod mi volt? Pizza tészta olívaolajjal.
2: Majd mondd el adáson kívül, adásban nem mondd el, hogy hol voltatok, de hogy azért úgy érdekel, mert hogy oda nem szeretnék menni.
1: Ilyen strandon voltunk, medence, stb. Nem tudom, mi van most az emberekkel. Képzeld el, háromszor is megpróbáltak minket kirabolni egy délután során. Először az volt, hogy hát csak úgy strandolgatunk, benn vagyunk a medencében, és azt látjuk, hogy egy kislány játszik az én kislányomnak a játékaival. Ami nem tudom, hogy úgy hogyan került hozzá, de úgy nem nagyon akarta visszaadni, a szülők meg teljesen letolták, hogy ez nem az ő gyerekük, meg nem az ő játékuk, meg úgy igazából úgy egyedül behagyták a medencébe. Ez még hagyján. Később volt olyan, hogy a gumilabdánk megjelent egy másik medencében, nem tudjuk, hogy került oda, de a kedvencem, ezt akartam elmondani. Kérdezem egy a feleségemet, hogy te figyelj, hol van az úszógumi? Nem tudom. Oldalra nézünk, és egy kisgyerek a mi úszógumminkat használja, és megy ki vele a medencéből. És képzeld el, a kisgyerek testvére elkezd vele vitatkozni, és már ilyen sírásig folyul a dolog, hogy melyik gyerek menjen át az úszógumival a másik medencébe. És a szülőknek nem az volt a problémájuk, hogy a gyerek elvett egy úszógumit, ami nem az övék, hanem az, hogy akkor most melyik gyerek játszhat vele, és viheti utána majd haza. Nem tudom, mi van az emberek fejében. Tehát, hogy ami a strandon van, az közös?
2: Ezt ti mentetek enyingre, hát most erre mit mondjak? Na,
1: lehet, hogy nem a temető melletti medencébe kellett volna. Tudod, kiestek a sírnak, aztán megtöltötték. Nem ott kéne strandolni?
2: Hát pofátlanak ezek a szellemgyerekek, tényleg.
1: De hogy mi az, hogy érted? Ott van a szülő, és magyarázza a gyereknek, hogy nem, most a húgod is játszom vele, a húgod vigy át a másikben. Hello, a mi úszógumink. Nem az a probléma, hogy ez a miénk?
2: Nem úgy szóltak rá a kisgyerekre, hogy nem neked loptuk, a húgodnak loptuk, neked majd holnap lopunk.
1: Hát ez teljesen olyan, mint amikor a bíróságra bementünk tanúzni, és ott volt egy család, és kint az előszobában, ez így volt, ahogyan mesélem, az anyuka ült, szomorkodott, és a férj odaszólt az anyukának, hogy nem megmondtam, hogy vegyünk neki PlayStation-t, hogy ne menjen el lopni. És nem hittem el. Tehát, hogy tényleg, az a mi úszogumi. Már vártam, hogy ki fogja elszegetni a chipsünket, meg hogy kiindul el a Hondával.
2: Ugye? Petrát nem akarták ellopni?
1: Hál' Isten nem. Őre figyeltem. Őt vigyázom ilyenkor, őt vigyázom. Kitty, lecserélnéd a leopárdot Matyóra?
3: Én inkább ötvözném.
1: Az hogy?
2: Matyó leopárd?
1: Hát egyik gyakori nap... volt az Alföldön régen. Igen.
3: Egyik nap leopárd, másik nap Matyó.
1: Jó, tehát akkor vinnél egy kicsit a mostaniból, de el tudnál engedni a modern darabokat, hogy mit tudom én, mi az a ruha, ami régen nem volt? Tehát egy farmert nem hordhatnál többé.
3: Hát figyelj, szerintem megvennék nélküle.
2: De Kitty ellene. Andi neccesebben, ő sokkal többször hord farmert, mint mondjuk a Kitty.
1: Jó, oké, a ruha, tehát én már itt elakadtam, de akkor menjünk tovább oda, hogy az ételekből a legtöbbet ugye neked kell előállítanod, ami úgy még elfogadható addig, amíg az állatokról beszélünk, legalábbis számomra, de amikor oda jutunk, hogy meg kéne inni az igazi tejet. Én bajban vagyok, nem szeretem az ízét.
2: Jó, ihatsz vizet.
1: Jó, de hát azért valamivel meg kell lenni a műzlit. Ja, várjál, nincs műzlim.
3: Íjjj,
1: látod. Bár hogyha kiszárítom a kukoricát, csak lesz belőle valami, nem amire lehet tejet rakni.
2: Hát lesz, de attól az nem lesz jobb.
1: De hogy én itt is bajban vagyok, tehát nem annyira szeretem, uh-huh. vagy nem fogadja el a szervezetem már az igazi ízeket.
3: De azért, mert szerintem körülbelül soha nem ittunk rendes tejet, tehát...
2: Igen, mert az a baj, hogy mindenhol ugye tele van ízfokozóval, meg hasonló dolgokat.
3: Meg hát mondják, hogy ugye az nem is látott tejet. Tehát...
2: Igen, és ezek egyébként nem tesztek jót a szervezetnek, uh-huh. szóval azért az eredeti, az igazi, hagyományos, házias ízek, azért azt mondják, hogy egészségügyi szempontból
1: a
2: is jobban.
1: Szopott, az a legjobb.
2: Az, így van. Mindenki szopjon az...
1: Elrágod a kakaóbabot, és rászopsz egy kis tejet.
3: Ez a hétfői... mi ez?
2: Ez a hétfői bölcsesség.
3: Ez a lelkesítő szöveg, nem?
2: Ádiko elho.
1: De már azt valahogy...
2: Tövjet mindenki.
1: Valahogy el kéne érni, hogy az már hidegen jöjjön ki.
3: Jó,
1: beműtöd előző este a kútból, felhozod a jeget.
3: Be legyen keverve kapucsin.
2: Lejegeled a tehénnek a tőgyét, vagy mire gondolsz, szerencsétlen állat?
1: Hát semmi egyebet nem tetsz, mert ugye az ott melegen jön ki, tehát azt úgy kell elérni, hogy mire kijön már hideg.
3: Viszont ami eszembe jutott, hogy ezek a házi kecske sajtok, meg a többi.
1: Jó, azok jók, de ezzel meg meló van. Tehát látod magad előtt, hogy köpölöd a vajat?
3: Persze.
1: Tényleg? Uh-huh. Mutasd a mozdulatot.
3: De te csináltál
1: már valaha ilyet?
3: Nem, amúgy. De láttam.
1: Mert a húsokat simán bármikor, azzal nekem semmi bajom nincsen, de az ilyen tejtermékekkel brutál sok meló van.
2: Mit így levágnál állatot, el tudod képzelni?
1: Én a simán, nyilván segítséggel, de ezt tudom, tehát a friss vidéki vagy házi húsnál jobb nincs. Ugyanezt elmondhatom a gyümölcsökről, zöldségekről is. Tegnap jöttünk haza így kertek alatt a Balatonról, és ki volt valahova írva, annyira tetszett az a kis cégér, így krétával fölírták, hogy lekvár, szörp is. Annyira megfogott ez a felirat, de hogy tudom, a lekvár is jó,
2: is.
1: A pálinka is jó, a szörp is jó, tehát hogy ezeket úgy megcsinálod. Mondom, de én a tejtermékeknél elmennék a kajáknál, tehát hogy az a része nekem annyira nem tetszene. Nem tudom, hogy szabad-e az autentikusba üdítőt venni, vagy ha nem, akkor legalább egy ilyen szódaszifont, tehát nekem a szénsav kell, amit a nét nem ismert.
2: De miért kell neked a szénsavot? És sem a szörpöt, miért nem?
1: Szeretem a valami szénsavas.
3: Érdekes. Tudtad, hogy nem annyira egészséges?
2: Tényleg.
3: Most már beszélnek róla.
1: Hát ugye? Ha valami elvisz, nem ez lesz. Tehát, hogy ez
2: ja, mondjuk az is igaz, ismerve az étkezési szokásaidat. Ja.
1: Nem itt lesz a probléma. Kajáknál nálatok valamit, tehát Roland például, gondolj bele, soha többet csoki.
2: Mostanában kevés csokit eszem. Tehát azért mióta így odafigyelek a kalóriákra, azóta azért úgy tényleg csak pár falat. Nyilván hiányozna, ha teljesen le kellene róla mondani. Biztos lehet házi csokit is készíteni, nem tudom.
3: Rendez kakaóbabot.
1: Hát azt megcsinálhatod nyilván. Vagy az van, tehát a régi vidéki embernél ott ugye voltak ezek a borzasztó bombonok. Tudod, amit így odaadsz a dédinek, aztán ő tovább ajándékozza egy fél év múlva. Vannak ezek a kajló bombon, meg a belga csokinak át.
3: Az nagyon finom.
1: Mi van veletek itt a tabányán, de úgy most komolyan.
3: Kérünk szépen, imádom.
2: Nagyon jó.
1: A kajló bombom a legborzasztóbb.
3: Rolandadás után veszünk.
1: És lejöttem ide, és mindenki, mert még nem láttatok kajlót. Mi nem tudom, vagy nem láttatok csokit.
2: Mondod ezt nekem.
3: Ja, igen, félvilágot már bejárta, de nem láttad.
2: Láttam egy pár kajlót.
1: Itt a tabányán mindenki. Múltkor kiakadtam, a Tomi is az bírja. Nem tudom, mi van veletek már a kajló bombon.
3: Bármi esemény van, nekünk vegyél azt.
2: Kajló bombon zseniális.
1: Oké, nincsen tévé, de úgy nincs tévé, hogy Netflix sincs, meg internet, meg ilyenek, tehát legfeljebb rádiót hallgathatsz.
3: Teljesen jó. Én imádnám.
1: Hát azért... Ott is inkább a nótát.
2: Azért bevallom, hogy az internet azért az csak kellene.
1: Na. Az kell, anélkül nem.
3: Hát én kibírnám úgy, hogy hetente egyszer lehet rálépni.
1: Úgy maximum úgy, hogy kimész a kis eszközöddel, mondjuk egy ilyen mini ilyen menedzser kalkulátorral, kimész a kocsma mellé, és ott egy kicsit jön a wifi a templomból.
2: Vagy a kert
3: végében.
2: Vagy
3: ilyen hajrá fordítani.
2: Tudod, meg volt az a virológus, aki mindig bejelentkezett a híradókba, annó a Covid idején, nincs meg a kert végéből, mint a nádasból, és egy kaputelefonnal készült volna a kép körülbelül.
1: Cserébe lehet kukoricát hántolni, meg mondjuk varjút hámozni. Vagy mit csinálnak az ilyen asszonykörök, ilyesmit, nem? Énekelhetnél nótát. Jó, ezek az árnyoldalak. Oké, okay, ezt is nagyjából megfogtuk, de vannak előnyei is, tehát teljes nyugalom van, és nem zavar az a rohanó világ, ami itt zavar, de akkor meg mivel telik a nap? Jó, mondjuk olvasol, az valameddig lekölt.
3: Az igazság, hogy mivel az állatokkal, meg hogyha termesztesz tényleg zöldséget, gyümölcsöt, szerintem az annyi elfoglaltságot ad, sőt, itt valamilyen szinten az van, hogy nem biztos, hogy el tudsz annyira menni nyaralni, mert hogyha tényleg nagyon sok állatod van, azokat akkor is gondozni.
1: Ja, mert ezt mondták itt a videóban, is, hogy akkor nincs olyan, hogy lerúcsanok Horvátországba, vagy elmegyünk wellness hétvégére, mert ugye itt kell lenni az állatok miatt.
2: Így van, és akkor folyamatos felügyeletet igényel, ráadásul korán kell kelni, szóval nem egyszerű az, szerintem így kívülről nézve nyugisabbnak tűnik, mint amilyen belülről.
1: Itt követsz el egy nagy hibát szerintem, és szerintem az összes vidéki ember is cáfolja rám, aki rám mer, de szerintem ez egy nagyon nagy hiba. Biztos vagyok benne, hogy azok az állatok megtaníthatók arra, hogy 10-kor toljanak, 10-kor adják a tejet, 10-kor kukorékoljanak, csak megszokás.
3: És maguk alatt is
1: de most mi ugyanúgy eltelik a 24 óra, miért kell korán kelni, hogy megfejd azt a tehenet? Miért nem tudod 10-kor megfejni?
2: Hát mert tudod, ez a szerencsétlen kakas azért úgy hozzászokott így genetikailag ahhoz, hogy kell a nap, ő is kell.
1: Tehát, de átneveled.
2: Aha, persze. Sok sikert hozzá.
1: Kaptunk hideget, meleget. Először a hideget Pétertől. Ádi, te hol élsz? A Marson? Látszik, hogy városi ember vagy, és négy mosolygos. Aztán viszont itt van Bettina, aki mellém állt, és köszönöm szépen. És amúgy tényleg meg lehet tanítani az állatokat arra, hogy ne keljenek nagyon korán, vagy ne kelljen nagyon korán kelni. Mi is a baromfikat 7:30 körül szoktuk kiengedni, mielőtt indulnánk a gyerekekkel az iskolába, óvodába. Szerintem régen ennek a nagyon korán kelésnek inkább az volt az oka, hogy az állatoknál minden legyen ellátva, hogy délelőtt már tudják a mosást és a főzést csinálni délre, meg legyenek a főzéssel, kész legyen az ebéd. Igen, meg talán még az ugye, hogy a nagy meleget elkerüljék, meg hát igen, tehát 10-re már azért bepálinkázol vidéken, nem?
2: Egyébként azt nem. Utána Bajos Bárdit is elvégezni.
1: Most szerintem... magamból indulok ki, elnézést.
2: Igen, tehát Ádi így képzeli el a vidéki létet, ez azért sok mindent elárul Ádiról, nem a vidéki emberekről, Ádiról.
1: Tegyük hozzá, hogy hétvégén Enyingen voltam, és a biciklistákon sokan azt láttam, hogy egyébként meglépik ezt.
2: Jó, hát na, ha Enyingből indulsz ki, akkor elhiszem. Elnézést az enyingiektől. Közben, Berja, mit akartam mondani? Közben el is felejtettem. Elveszed itt a gondolataimat.
1: Bocsánat, szedd elő, addig elmondom, hogy akartunk virágot venni, mert ezért elmentünk a temetőbe, és két...
2: Ja, hogy ja, nem a temetőből akartál virágot venni, jó?
1: Anyák napjára meg...
2: Hát hol szerzem virágot? Jó, hát csak belőled indulok ki.
1: Kap anya egy ilyen agyagalambot.
2: Nem kell venni. Megyünk egy kört a temetőbe, csak lesz virág.
1: Szeretettel. Még kozorú is van. Adventit is adsz egyik az éja. Nem.
2: Ha nem. És hanem. Az van ráírva, nyugodj békében. De most Istenem.
1: Hát a nyugalom jó. Én mit akartam mondani?
2: Na mi hogyan működünk ebben az órában? Hát például gondolattal irányítható kerekes széket. Nem mondom, hogy elhozzuk, mert nem hozzuk el, hogy erről beszélgetünk. Ez abszolút a jövő. Elon Musknak a neurotechnológiai vállalata mutatott be egy ilyen implantátumot.
1: És a kerekes szék mellett beszélgetünk majd a halálról.
2: Vidám reggeli műsor 8 és 9 között, miután kifosztottam a temetőt. Így van, hát Ádik megítette a környezet. És amúgy tényleg, mert hogy jön hétfőn ugye a dilemma elnevezésű rovatunk, ebben pedig valóban egy haláli kérdés kerül majd sorra. Kerekes szék. Szerintem mindannyian láttuk már, próbáltatok valaha kerekes széket? Egyszer én is. Elképesztően nehéz irányítani. Tehát, hogy én azt gondolom, hogy nyilván az már önmagában egy tragédia, hogyha valaki mondjuk kerekes székbe kényszerül, de hogy azt megtanulni irányítani, az egy külön művelet, meg külön művészet. Na most Elon Musknak a neurotechnológiai vállalata, mert ilyen is van neki, olyan agyi implantátumot mutatott be, ami lehetővé teszi a mozgássérült emberek számára, hogy kizárólag a gondolataik segítségével irányítsák a kerekes széküket.
1: És ez egyébként halálmenő. Ez nagyon jó dolog, és itt a nagy kérdés, hogy ez mennyire biztonságos, meg hogyan működik, és klinikai kísérletek vannak egyelőre, tehát még nem arról van szó, hogy ezt rengeteg helyen bevetették, de úgy kell elképzelni, hogy egy 23 mm átmérőjű kis mini eszközt építenek be igazából az embernek az agyába, a motoros kérgébe, robotok úgy, hogy a lehető legkevésbé sérüljenek az agyszövetek, és ez a klinikai kísérletben elvégzett embereknél már működik. Mit szeretnénk gondolatokkal irányítani? Mert azért nekem van egy-két ötletem.
3: Na, mondjam.
2: Hát én néha a gyerekeimet, de nehéz, még szóval is nem hagy gondolatokkal.
1: Dupla chips. Dupla chip kell, vagy tudod, ez a nyakörben van a kutyáknál, hogyha kimennek a zónából, akkor picit ráz. Tehát, az azért egyel bonyolultabb, meg nehezebb megoldás, de azért például én simán el tudom képzelni, és egy időben volt volt is ilyen, nem tudom, hogy ma is van-e ilyen, hogy mondjuk a gondolataiddal irányítasz valamilyen kütyüt, tehát például csatornát kapcsolni úgy, hogy nem kell távirányító, meg ilyesmi. Vagy ami volt már, és amit láttam, hogy okosgépről úgy olvas az ember könyvet, hogy a szemével, a tekintetével lapoz, tehát gyakorlatilag oda se kell nyúlnia, hanem így löki előre a tartalmat.
3: Én rosszul vagyok ettől a túl kényelmes világtól.
2: Vagy autót
1: ha
2: vezetni.
1: Tehát én nem mozdulnék meg egy hétvégén.
2: Aha. Igen, autót vezetni.
3: Mondjuk, hogyha mész egy ilyen nyaralásra, nem ilyen Horvátországra, milyen jó lenne, hogy közben.
2: Ilyen hosszabb távon, ez sokkal kényelmesebb, hogy csak a gondolataiddal irányítod.
1: Igen, csak ott is az lenne, nyilván a biztonság kedvéért, hogyha elterelődnek a gondolataid.
3: Például egy gyalogos.
2: Szóval látsz egy toppod egy bikini, mert ugye téged idézve, mert azok felbukannak mindenhol.
3: Ezek akkor bemegy az árokba az autó.
1: Hidd el, hogy lenne akkor sok, hogyha ilyet bevezetnének. De amúgy tényleg, tehát az ismerősömnek van egy ilyen nagyon-nagyon brutál drága elektromos autó, és azon röhögünk, hogy a kocsi bünteti. Tehát, hogyha vannak benne ilyen kamerák a visszapillantóban, és hogyha az van, hogy mobilozik, vagy nem néz oda, akkor rászól egyszer, rászól kétszer, és aztán a harmadik figyelmeztetés után meg kell állni a 10 percre. Tehát, hogy így büntet a kocsit.
2: Nem, hát van olyan, ami figyeli, hogy tényleg az utat nézed el, és egyébként meg pittyeg, meg figyelmeztet, hogy
3: figyelj, ami nekem eszembe jutott így az autókkal kapcsolatban, hogy Tatabányán, amikor mi ez a új sok autóra nem lett még átállítva ugye a forgalomra a közlekedési lámpák, azokat is jó lenne.
1: Na,
3: tehát amikor
1: jó.
3: Már 10 perce ott állsz, vagy 15 perce.
1: Ez jó, és lenne ilyen, hogy gondolattal irányítható lámpák, és akkor az lenne, nekem is van egy lámpa, ami minden nap elvesz tőlem egy percet az életemből, hogyha nincsen olyan keresztforgalom, vagy veszély, ezt tudná a lámpa, ami miatt nem kapcsolhat át, akkor te a gondolatoddal átnyomhatod.
2: Jó.
1: Vagy hogyha többet fizetsz, akkor a te gondolatod írja felül.
2: Vagy gondolattal irányítható kollégák. Na,
1: az jó, is hát de nem.
2: Adok még jó tippeket. Jöjjön a nap híre, úgy tűnik, hogy valaki komolyan vette a Deltának azt a dalát, az annyira rossz, hogy már jó dala, ne pisálj bele a Balatonba, mert hogy hát ezt nem tette, de legalább jó beleszart.
3: Igen.
2: Jönnek a részletek Kirtitől.
1: Szépen megkoronázzuk így a műsornak a végét. Igen, mondjuk azt, hogy jó nagy szarba került egy strand, ugye?
3: Ezt nem tudom, hová lehet egyébként fokozni, mert hogy a 400 forint a WC a kezd helyi szabadstrandon.
2: Ennyi? Hát az azért
3: hát,
2: az már...
3: Igen.
1: Ami eddig, ugye én nagyon sokat voltam azon a strandon, főleg WC-zni jártunk oda. De tényleg oda jártam táborozni, tehát évi egy hónapot én ott Keszthelyen eltöltöttem, és az mindig is fizetős strand volt. Tehát ott azt hiszem ilyen 1000 vagy valamennyi volt a belépő, és mindig is pénzbe került a strandozás, de ingyen végeztük a dolgunkat odabent.
2: Na de,
3: nem.
2: Ez megváltozott.
1: De jött a nagy ötlet.
3: Ugyanis képzeljétek el, hogy érdekes jelenség állt elő Keszthelyen. A város két strandján, a Városin és a Libáson megfelelő, sőt kiváló a vízminőség. Az önkormányzat által visszavett Helikon strandot viszont, amit idén nyártól szabadstrandként üzemeltetnek, az Alamegyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztálya bezáratta. A Helikonon a bezárás két az emberi fekáliában tenyésző baktérium miatt rendelték el. A helyben nem kevesen tulajdonítják mindezt annak, hogy a szabadstrandon fizetős lett a WC. Egy alkalom 400 forint, a napi WC bérlet, gyerekek, WC bérlet pedig 2000 forint.
2: Hát jó, de azért akkor elmehet az egész család, gondolom. Tehát, hogy vagy az perfő,
1: hát de nem
2: vagy?
3: Szerintem az perfő, szerintem.
2: Perfő, tehát mondjuk azért egy ilyen szolid hasmenés esetén érdemes.
1: De ha van nálatok vödör, akkor apuka bérletével beviheti a terméket, amit a család alkot.
2: Ja, te hülye vagy.
1: Ha vannak azok a csiga alakú valamik, ott el lehet végezni. Ja. Az öltöző fülkét.
3: Igen.
1: De mi? Tehát akkor most az van, hogy ingyen mentek be a strandolók, tehát nem kell fizetniük azért, hogy strandoljanak, magyarul megspórolnak valamennyi pénzt. Ez jó. De cserébe 400 forintért nem mennek el bent WC-re, mert oké, a pisikét most hagyjuk, de hogy nem mennek el nagy dologra, hanem belemennek a vízbe, ott néznek körbe-körbe, úgy csinálnak, mintha strandolnának, közben fütyűrésznek, majd egyszer csak lerakják a népszavát, és kész.
2: Igen, de csak potty és elintézték.
1: De ez feljön a víz felszínére.
2: Hát akkor arrébb mennek.
1: Hát de ott...
2: Gyorsan.
1: Az nem hasonlít vízimadára.
2: Hát az nem.
3: Meg semmire sem.
1: De tényleg ezt csináltak annyian, hogy az egyébként ország WC-nek titulált Balatonban feltűnően nagy volt a fertőzés. Jó, Keszthely ilyen szempontból a Balaton lefolyója, tehát oda megy minden kosz, az tény, de hogy akkor is össze tud gyűlni egy strandon annyi fekusz, vagy fekália, nem tudom ezt szépen mondani, hogy emiatt be kelljen zárni a strandot.
2: Hát úgy tűnik, hogy igen.
1: Az mennyi?
2: Hát az egyébként szerintem elég egy darab is, tehát már az is pont egy darab.
1: Balatonnál. Balatonnál nem.
3: Tehát főleg ebben a 40 fokban.
1: Nekem ugye megvan a Kamara erdei sztori, amikor gyerekként ott strandoltam, és nagyon-nagyon sokan voltak a medencében, és egyszer csak azt láttam, hogy én vagyok egyedül, megörültem neki, és mosolyogva strandoltam tovább, amikor is mellettem egy barna darab úszkált a víz felszínén, és megértettem, miért nincsen ki a medencében. De azért a Balatonban úgy tudod nagyjából, hogy erre van esély, és még ilyen mémek is vannak, hogy valaki ott elvégzi a dolgát, majd lebukik, hogy odébb úszon, és följön, és a fején marad, mint az unikum embernek. Tehát, ilyeneket lehet látni, de ugye szerintem sok kell, hogy ott bezárjanak egy strandot. Hát, az nem elég egy ember.
2: Hát nem, szerintem elég lehet az egy is, hogyha az
1: egy de nem a Balatonnál biztos, hogy nem.
2: Erről meg kéne kérdezni, látod a népegészségügyet, hogy mennyi után, tehát hogy hány kaki fér még bele?
1: Megkérdezzük a ChatGPT-t.
3: Ebbe a nyárba? Egy új dal született.
2: Igen, üzennénk akkor a Melhelónak, hogy tessék a rakpartot egy picit átírni. Jó, ez az új verzió.
1: És mivel törlöd magad? Hattyúval?
2: Jaj, te! De igen, egyébként tényleg az egy jó kérdés, amit a cikk is felvet, hogy vajon, hogyha azok a keszthelyiek, akik így használják a Helikon strandot, ha kimennek külföldre, és meglátják, hogy mondjuk a benzinkúton 1 euró a WC, akkor inkább oda tojnak a benzinkút közepére, vagy mit csinálnak?
1: Most számolom, mert igen, azt írják, hogy itt nem kell arra gondolni, hogy több száz kaki volt, azt írja ChatGPT.
2: Mondtuk neked.
1: De azért sok, tehát több mint 2 vagy 10 azt is írja, és most kérek egy számítást, hogy nagyjából igen, 720 mpn per 100 ml arányhoz milyen higulás kell, most számol.
3: Jézusom, nézi a baktérium arány. Elnézést mindenkitől, aki már az ebédre készül.
1: Jó, mondjuk az is számít egyébként, hogy egybe van-e, tehát abból lassabban oldódik, vagy folyós. Nézem.
2: Azért a kaki per Balaton arányt még az AI-jal szerintem senki nem számoltatta.
1: 1 millió, 7000 baktérium, 100000, 5000 köbméter. Na, kapaszkodj. Tehát ez lehet 18-tól 360 adagnyi széklet, hogy ez a arány kijöjjön. Hát attól függ, hogy hogyan sodródik a víz.
2: Majdnem kijön a napi egy.
1: Majd neked, oké, de most 360-an bele egy strandon az azért.
2: Ez lehet, hogy volt valami flashmob, csak mi lemaradtunk.
1: Na, mert én megnézem, 360x400 forint, tehát, hogy megérte. Mert lehet, hogy igen. Számológép.
3: Köszönjük.
1: Ja, közel egyébként elgondolkoztam ezen a bérlet témán is, hogy akkor már amúgy szerintem nem így kéne, hogy
3: megér.
1: 144.000 forintot spóroltak meg legrosszabb esetben ezen a strandbezáráson. Szóval azt kell a magyarnak, hogy akkor legyen belépő, de kakilhasson ingyen. Lehet, hogy igen.
2: Szerintem igen.
1: De hogy visszatérve erre a bérlet dologra, hogy napi bérlet, akkor kéne havi bérlet, meg kéne vármegye bérlet. Amivel bárhova szarhatsz a vármegyében.
2: Ha megveszed a bérletet. Bármelyik vécébe. És bekopoghatsz random idegenekhez is. Van bármegye WC bérletem, én akkor jöttem kakírni.
1: Jó napot, van bérlet, jövök.
3: Ne ülj át a másik csónakba, hanem menj át a másik WC-jébe.
1: Ez nagyon kemény. Azt írják, most itt van a friss cikk a 444-en. Köszönjük szépen Zsókának, hogy egy nap alatt eltűnt a kakaszennyeződés. Tehát azért viszonylag frissen ürül, vagy gyorsan ürül.
2: Örülünk. Boldogok vagyunk.
3: Örülünk.
2: Akkor menjünk hétvégén már ott leszünk.
1: De, vagy nem kéne olyan, tehát ilyen székletfogó ételeket kéne adni a strandon. Tehát, hogy nem a lángost kéne akkor bevezetni, hanem Balázs. Valami rozsban kevésbé szegény.
3: Most jöttem haza a Balatonról, és lángost ettem. Úgy,
1: nem szabad lángost tenni. Eszel egy jó banánt, mi fogja még?
2: Azért, hogy most így elképzeled, hogy keszthelyen hirtelen megnőtt a kulabáplűsöknek az eladási mennyisége.
1: Egyrészt, másrészt meg itt egészen újra értelmezi a Kozsónak a delfin észlelését. Barnák voltak azok a delfinek?
2: Már is hívjuk Kozsót, kifaggatjuk. Azt keszthelyen látta a Kozsó?
1: Nem tudom, de hol simán el tudom képzelni a dolgot. Jó, értem én, hogy ezen meg lehet spórolni pénzt, de ez azért kemény. Vagy igazolni kell, hogy az
2: nem biztos, hogy kemény. Az, lehet, hogy folyós. Hát
1: az mehet be ingyen, aki igazolja, hogy aznap már kakilt.
2: Jaj, tényleg.
1: Mert akkor jó eséllyel aznap már nem fog.
2: Tehát én egy ilyen kakilási igazolás.
1: Jó napot, kakkantott mama. Fotó úgy, hogy mellette van az aznapi újság.
2: Egy kis
3: úgy érzi,
2: vagy alatta. Egy kis kérdőívet ki kellene itt tölteni akkora.
3: Úgy érzi, hogy még fog.
2: Mocorog? Nem mocorog? Mit reggelizett? Hát akkor nem jár, de
3: sajnáljuk.
2: Kis babot? Nem ajánljuk.
3: Hát rögtönzött szűrés.
1: Ez is csak Magyarországon tud megtörténni, nem? Tehát, hogy ez ilyen annyira magyar ez a történet, hogy nem dobjuk be a 400-at, inkább bedobjuk a magunkat.
2: Hát biztos, hogy van máshol is, de azért elég prostó viselkedés, na, valljuk be.
1: Meg amúgy az is érdekes, hogy innentől nekem mindenki gyanús. Tehát bemegyek a vízbe, és látom, hogy ott valaki egy helyben lubickol, akkor ez nekem gyanús.
2: Nem, akkor mondom, hogyha valaki hirtelen arrébb megy. Aha. Mert hogy nyomás, és ő hirtelen akkor spurizik.
1: De ebből tudod, mi lesz.
2: És ha nem labda után ugrik, akkor pláne gyanús.
1: Ebből az lesz, hogy majd át akarod kenni a haverodra. Te direkt közel mész hozzá kakilni.
3: Szó szerint? Rákened a haverodra?
4: Szó szerint.
2: Jaj, jó. Na, hát.
1: Vigyázzatok az algával, meg az iszap sem iszap.
3: Igen.
2: Ami korán sem megszaposzott.
1: Na Roland, ugye, mind járt az agyad?
2: Hogy bele? Nem Friday elszólás.
1: Milyen jó lenne egy olyan gép, nem, ami kapásból kimondatja veled azt, amire gondolsz?
2: Egy ja, nyelvbotlás volt.
1: Igen, népszopások, kvások.
2: Ja, igen.
1: Mesélj.
2: Szóval, ami nem a megszokottjával, úgy érzem, ez lehet, hogy gépre fog menni, ugye, effektpadra.
1: Lehet.
2: Lehet, igen.
0: Buenos morgen, minden.

0: egy ilyen kalapja kapda.
1: Vagy egy brennyúl, ezt így képzeljetek alá, némi kis...
0: Egy banjo, ez banjo kell.
1: Egy banjo. Igen, egy ilyen 100 fok Celsius.
0: És a végére ez a titriri, és oda meg az kitartás sok folyadékot, árnyékot a nagy melegben.
1: Igen.
0: Tip.
1: Egyébként figyelem, nem lesz 100 fok Celsius, Pótlóbusz című dala, tudod. Komáromból, Esztergomból, lábatlanból, Esztergomból, Esztergomból, lábatlanból.
0: Nagyon működik. Ez Remi. Nagyon működik. Írtunk egy dalt. Lehet, hogy ezt kéne megadni a mesterségesnek holnap. Képzeld el, rendeltünk pizzát. Te tudtad-e? Mert ezt ugye már tudjuk, hogy a futárok már nem beszélnek magyarul, az egy dolog. De te tudtad-e azt, hogy van egy új innováció, amit bevezettek, ez pedig a kajakód.
1: Kajakód van ilyen? Uh-huh. Kajakóma, én azt ismerem.
0: Nem, most kajakód van. Ez úgy történt, hogy a kislányom már ilyen fektetés-altatás volt, és mi úgy akartuk rendelni a dolgokat, hogy biztosak akartunk lenni abban, hogy megérkezik a futár, még mielőtt ez a fektetés megtörténik, hogy őt ne ébresszük föl. És ezért berendeltük jó előre. Na most az történt, hogy az időpontban, amikor meg kellett volna jönni a pizzának, 4 sajtosat kértünk, akkor fölhívtak minket, hogy sajnáljuk, anomália van, márvány sajt nincs. Ezt hogy oldjuk meg? Hát, tegyenek javaslatot. Melyik sajtot duplázzuk meg? Hát akkor legyen a cheddar. Oké, köszönjük. De addigra már kint kellett volna legyen a pizza.
1: Te még el sem kezdtél készíteni.
0: Eltelt 20 perc, megint csörög a telefon. Jó napot kívánok, csak azt szeretnénk mondani, hogy márvány sajt nincs, hogy ezt hogy oldjuk meg? Ez már 20 perccel később.
1: És így
0: már...
1: nem mondtad, hogy elnézést, időhurokba kerültünk, ide, vagy mi van?
0: És mi történik most mégis ide? Itt már alig bírtuk azt, hogy hajnalt ne fektessük, úgyhogy úgy döntöttem, hogy akkor jó, megyünk altatni, mert mire ezek megoldják, addigra világvége lesz. Ezért elmondtam a csávónak a telefonba, hogy ne haragudjon, másodszorra hívnak, oldják meg ezt a megoldhatatlan anomáliát, és legyenek szívesek, szóljanak a futárnak, hogy ne csengessen. Ó, hát az nem a mi emberünk, de majd megpróbáljuk. Azt nem tette hozzá, hogy nem beszél magyarul a futár. Úgyhogy...
1: Na neki, hogy magyarázod
0: el. Én már mentem altatni. Bemegyek hajnallal. Egyszer csak a pizza egy ilyen 1 órával később, mint ahogyan kéne, így érkezik. Látom, hogy csörög a telefon. Na, hát ezt én itt most nem fogom tudni felvenni, hanem akkor legyen az, hogy akkor megírom neki SMS-ben, hogy lemegyünk. Na ez öreg hiba volt, mert ugye nem beszél magyarul, tehát fogalma nincs, hogy mi van az SMS-ben.
1: Hát de mi Google fordító, várjál, most megnézem, hogy a Google fordító tud-e filippínóul, mert ezt így megelőlegezem, hogy nagyjából valami féle filippínóul.
0: Akkor mondom, én biztos, hogy az, biztos ez volt, én azt írtam, hogy lemegyünk, de hogyha csak ennyit akarsz, hogy ne csöngess, lemegyünk, akkor az hogy hangzik?
1: Mindjárt megnézem.
0: Jó, amíg te ezt írod, én elmondom, hogy oké, idáig eljutottunk. Kiderült egyébként, hogy a futár csöngetett volna, csak hál' Isten rossz csengőt nézett, és máshol csöngetett. Tehát, hogy valaki ez őt csöngetgetett ott este, de azok nem mi voltunk. És hát végül az lett a megoldás, hogy a feleségem lement. Csak hát. És itt én már benn voltam a kislányom szobájában, már nem lehet világítani a telefonnal, már nem lehet villogni semmivel. Egyszer csak felvillan az órámon egy ilyen, hogy adja meg a kajakódot, jó, nem így van megadva, adja meg a rendelési kódot a futárnak. Mert akkor a feleségem lent, én fent, ő nem tud beszélni a futárral, a futár nem adja oda a pizzát, a feleségem nem érti, miért nem, mert én kaptam a kajakódot. És akkor ott kéri a futár a feleségemtől, hogy írjon be valamit valahova. Kiderült, csak akkor adja át a pizzát, hogyha az SMS-ben a rendelés pillanatában megküldött kódot mi megadjuk a futárnak, amit ugye én kaptam, ő nem volt, és nem értették egymást. Na, tehát hát ott állt egy... a pizzával a filippínó, és a feleségem nem kapta meg a pizzát, és valami kódot kért tőle a filippínó a telefonjába így.
1: Ez egy tessék. Zseniális szituáció. Egy ilyen Adam Sandler vígjátékban tudnám elképzelni.
0: Hát ezzel így eltöltöttünk egy 6-8-10 percet. De most komolyan, mi értelme ennek? Tehát ezzel mit óvsz meg, hogy nem sokszor előfordult az, hogy jött a futár, és valaki az utcán
1: random átvette.
0: Ez jó trükk.
1: Aha, átvette másnak a kaját. Figyelj, én közben rákerestem, most ezt itt be fogom játszani.
0: Nem mutasd.
1: Leírva egyébként nagyon jól néz ki, mert Huvag Ninyong Kalampagin Ang Kampana Bababa Nakami. Így van leírva. Na, hogy ez hogy hangzik? Várjál.
2: Huvag Ninyong Kalampagin Ang Kampana Bababa Nakami.
1: Na, ha valaki szeretné elmondani filippínó futárnak, hogy ne csenges, lemegyünk, az így hangzik. Mutatom még egyszer, hogy memorizálni de tudjátok.
0: És akkor ezt már össze is vonom az előző blokkunkkal, indítsd.
2: Huwag ninyong kalampagin ang kampana.
0: Komáromból, Esztergomból, Esztergomból, lábatlanból, lábatlanból, Esztergomból, hely! Tisztára, mint egy ilyen kozsóddal eleje, nem? Minden meg lesz.
1: A szomorú szamuráj filippínó feldolgozását hallottátok. Igen.
0: A kérdés az, mert bebizonyították kutatók, hogy van ilyen, hogy tapasztaljuk-e és tényleg létezik-e az úgynevezett nyaralás utáni depresszió. Ha most nyaralás után vagy, akkor ez azért izgalmas,

0: izgalmas, ha nyaralás előtt vagy, mint mondjuk mi Andival, akkor azért izgalmas, mert állítólag ez egy létező jelenség. Hazajössz a nyaralásról, tele van a telefonod jó képekkel, lebarnultál, kipihented magad, másnap reggel mégis hétfő, és úgy érzed, hogy bárcsak visszamehetnél a reptérre, és minden felesleges és minden szar, és még várnod kell egy évet, hogy megint nyaralhass.
1: Hát nagyjából így szokott szerintem az emberben lezajlani ez.
0: Ez vár ránk?
1: Én mondjuk ilyenkor azt szoktam csinálni, ha hosszabb nyaralásra megyek, vagy tudok, akkor én hétfőn még nem szoktam jönni dolgozni, és akkor...
0: De erről az is
1: igen.
0: De erről szólsz a stábnak is, vagy csak nem jössz be?
1: Hát szoktam szólni, aztán, hogy vesztitek-e alapot, az vesztek, hanem nem.
2: Itt ülünk, hogy Andi, nem tudjuk, jó, hát a baj csak jön. Nem, egyébként, amit én szoktam érezni, az inkább egyfajta ilyen fáradtság. Tehát, hogy valamiért az van, hogy elmész, hogy akkor jól kipihend magad, de ott, ott mondjuk sok esetben jössz-mész, tehát nem csak pihensz, hanem azért úgy aktívan próbálsz pihenni, és úgy fáradtabban jössz haza, mint ahogy elmentél nyaralni.
1: Hát meg azért egy repülőút nem olyan kellemes szerintem, még akkor se, hogyha csak egy-két órás repülőútról van szó. Ha meg hosszabbról, akkor meg pláne. Tehát ott biztos, hogy kell még egy plusz nap, hogy kipihen magad.
0: Van, akinél ez egy-két hétig is eltart azután, hogy visszatért a nyaralásból.
2: Igen, ugye nagyon fontos, hogy a klinikai depresszióval nem azonos, tehát azért nem kell itt egy ilyen ekte párhuzamot vonni, viszont eltart egy ideig, ugye a nyaralás alatt kevesebb a kötelezettség, nyilván pihenünk, élményeket gyűjtünk, aztán amikor hirtelen megint szembe jön a valóság, akkor ez azért úgy ki tudja ütni a jókedvünket.
1: Na, hát elég lehangoló, az biztos.
0: Hogy lehet ez ellen küzdeni? Például szerintem ez egy jó megoldás, hogyha szar helyre mész nyaralni. Olyanokkal, akiket utálsz. De akkor nem lesz benned az, hogy mikor visszajössz, hogy bárcsak még ott lennék.
2: Ja, már értem, akkor miért ennyire mentetek, jó?
0: Na,
1: ja, igen, én ezt múltkor hallottam a Best of-ba, hogy Enyingre megy.
2: Az Enyingi temető mellől. Jó érzés volt hazamenni.
0: Figyelj, nem volt tömeg. Milyen volt az egész település, ja?
1: Hát figyelj, valaki pisilni jár a temetőhöz, valaki meg nyaralni.
0: Igen, hogy... mindenkinek megvannak a maga sztoriai. Mi sírni járunk oda. Igen, de hát úgy őszintén simán visszamennék oda, ahol nyaraltam. De azért nekem van egy olyan érzésem mindig, mikor hazatérek, hogy azért jó is megérkezni. Ti nem?
1: De aki saját ágyadban, a saját környezetedben azért jó lenni.
2: Jó most lenni, persze.
1: Azt én is szeretem. Azt, ami utána jön, hogy el kell kezdeni ugye megint munkába járni, az már annyira nem.
2: Hát igen, meg bevásárolni, meg igen. Akkor, érted, nem az van, hogy én szoktam elpakolni. Mondani, hogy otthon is azért úgy el tudnám viselni azt, hogy svédasztalos reggeli van, meg svédasztalos vacsora, és nem kell főzni, meg semmi ilyesmit, csak hogy kisétálsz, és hogy ott vannak az ételek.
1: Igen,
2: ott
1: dobi a házi manó, oda varázsolja neked.
0: Igen. Nincs olyan, aki mit tudom én, csokit rak a párnádra? Nem úgy, mint Amber Heard, hanem úgy mondjuk egy After Eight-et. Nincs? Senki?
2: Nem. Szerencsére egyik verzióban sincs, vagy hát az első, szerencsére második.
1: Még nem tartotok ott, majd egy 20 év múlva már lehet, hogy...
0: És én nincs, hogy mit tudom, hogy meglep téged egy svédasztalos reggelivel valaki otthon.
2: Nincs. Pedig ha valaki, most mondanám, hogy ezért még be is lehet törni, nem, azért ne törjön be senki, de én nem fogok emiatt szakácshoz felmenni nyilván. De jó, azért az úgy ott. Jó. Ezek hiányoznak nekem egyébként egy nyaralás után, tényleg.
0: Te most túl vagy rajta, már tavasszal letudtad, vagy megélted, átélted a nyaralást. Utána volt benned ilyen? Azért messzire mentél, külföldön voltál, visszatértél. Benned volt az, hogy a csudába is, de ott lennék még?
2: A csudába is, de pont így.
1: Pont így, ezzel a kifejezéssel.
0: Klasszikus irodalomból idézünk.
3: A csudába.
2: Így van, csak én vigyázzak mindig a lépcsőn.
0: A galacsinnal, azzal vigyázzak.
2: Ti is vigyázzatok.
0: De persze,
2: nem, hát azért nyilván bennem volt, persze. Meg hát hazajöttünk, azért az időjárás sem feltétlenül volt olyan, mint kint Mexikóban. Meg hát azért gyönyörű helyeken jártunk, persze. Tehát, hogy azért az úgy, na, mégiscsak hiányzik az embernek.
0: Jó, és ilyenkor próbálod valamivel elütni a dolognak az élét? Tehát mit tudom én, még olyan mexikói italokat kevergetni magadnak itthon, fölvenni a szombrérót, bármi?
2: Nem. Hát figyelj, annyi van, hogy hoztunk, mit tudom én, ilyen mindenféle fűszereket haza például, meg ilyen kis önteteket. Na, azok néha
0: előveszed, igen. Megkönnyezed, igen. Milyen jó volt ott kint.
2: Persze, meg hát azért úgy rendre, tehát azért a gyerekek úgy szokták emlegetni, tehát azért előjönnek nyilván a kinti élmények.
0: Ezek mindig szép emlékek. Oké, de mi, aki előtte vagyunk, tudunk erre bárhogyan készülni? Tehát nyilván jó helyre fogunk menni, szeretni fogjuk, ahova megyünk, de rá tudunk-e készülni, vagy tudjuk-e azt élvezni, hogy most még nem utána vagyunk, hanem az elején. Velem néha szokott ilyen lenni, hogy ezt így tudatosítom magamban, hogy jó, ez még csak az első nap, de jó lesz.
2: Amúgy a várakozásnak is megvan szerintem a maga öröme, amikor már ott vagy közvetlenül előtte, és amikor már úgy izgatott vagy, már ott pakolászol, készülsz fejben, tehát szerintem az is egy klassz időszak.
1: Bennem mindig egyébként ilyen kettősség van ezzel kapcsolatban, tehát maga a macera bennem van, mint feszültség, hogy akkor tényleg, főleg, hogyha mondjuk külföldre mész, ugye a reptéren, hogy minden rendben legyen, hogy ott majd hogy fogsz közlekedni, stb. Stb.
0: Ugyan tehát ilyen tervek. Ugyanez Henninggel kapcsolatban is elmondható.
2: Hogy fogsz közlekedni, minden rendben lesz.
0: Tízre teljesen illuminált bicikliseket kell kikerülnöd, amikor bemész a településre.
2: És nem este 10-re, hanem délelőtt 10-re.
1: Ugye? Például ilyen nagyon előre tervezős vagyok, tehát hogy itt szeretem tudni, hogy akkor mikor, hova, és azt persze utána változhat, csak azért szeretem tudni, hogy akkor milyen programok lesznek. És akkor...
0: Ő az, aki, hogyha én leheveredek ott a kanapére, és mondjuk szundítanék egyet, akkor, ne, akkor az úgy nincsen jól. Tehát
2: ez nem fel, fel a menetlen, fel, nem ezt menetlen, terveztük.
0: 1800 órára ott kell lennünk, az nem tudom én minél. Ismerős a típus. Én pont nem ez vagyok. Én valahogy, amikor elindulok és nyaralok, akkor azt mondom, hogy na itt minden off, mindenki kapcsolva. Történik, aminek történnie kell, sodródok. Nyaralunk, hurrá, nyaralunk. Nincsen szoba? Oké. Nincsen klíma? Oké. Nincsen étel? Oké. Megoldjuk. Mindent megoldunk.
1: Persze mindent megoldasz, de most azért csak körbenézel az adott helyen.
0: Nincsenek elvárásai. Ennyire mentem.
1: Jó, hát ennyi. Jó, most ne ennyiből induljánk ki, hanem valahol máshova, ami szóval van látnivaló.
0: Én mindenhol jól érzem magam, ahol elkísért Jack barátom.
2: Ennyi, onnantól kezdve, minden vidám.
0: Ez hatalmas, figyelj, Péter ír egy üzenetet, jó reggelt. Egyik haverom nyaralása úgy kezdődött, hogy belép a szobába, a TV, hűtő és a párnán óvszer. Hova jár?
1: Vagy de magára húzta az csomagolt óvszer volt, de, vagy...
0: Lehet, hogy magára húzta az After Eight-et.
1: Vagy használt óvszer volt, nem.
0: Tényleg, mi?
1: Magára húzta az After Eight-et.
2: Várjatok, ezt most elmesélem, de ezt most próbálom valahogy nagyon szofisztikáltan.
0: Majd erre segítek, kezd úgy. Egy barátommal az történt, hogy?
1: A barátom barátjának a barátjával.
2: Tényleg nem velem történt, mert mint hogy ott voltam, na mindegy, elmesélem. Mentünk hosszú-hosszú évekkel ezelőtt, és focistákkal jártunk minden évben így külföldre, utánpótlás focistákkal, külföldi túrákra mentünk, egyébként zseniálisan jó élmények voltak, tévésként kísértük őket. És az egyik évben Franciaország volt a helyszín, és megérkeztünk a szállásra, ilyen városszéli, hát ilyen relatíve olcsó. Hát voltak nem annyira bizalomgerjesztő arcok rögtön ott a környékem, és hallottuk a sztorit, miszerint az egyik srác benyitott a szobába, amiről azt gondolta, hogy az az ő szobája. Hát kiderült, hogy elnézte, tehát, hogy rossz szobába nyitott be, és éppen egy jól megtermett színesbőrű vendégtársunk ott, hát mondjuk úgy, hogy éppen önmagának szerzett örömöket.
0: De ebből hogy kanyarodsz ki?
2: Erre nyitott rá a srác.
0: Elnézést, uram, nem láttam semmit, nem hallottam semmit, hogy ilyenkor... Ez ezzel még kezdesz?
2: További vilám csattogást, nem tudom egyébként, hogy mit mondasz, tehát...
0: Figyelj,
2: Na és így megérkezni egy szállásra. Na, az a nem semmi.
0: Öcsém kísért szintén focistákat. Egy magyar focista, nem nevezem nevén, ismert jó focista egyébként, de nem arról híres, hogy az életet úgy tudja kezelni, meg hogy úgy az életben boldogulna. És elmentek edzőtáborba, azt hiszem Ausztriába vagy Németországba, nem is tudom, és szerencsétlen focistát ki kellett menekíteni a helyi vegyesboltból, mert ott vitatkozott az eladóval, úgyhogy nem beszélt semmilyen nyelvet, mert ő Erzsébet utalvánnyal akarta fizetni a fogyasztását, és nem akarták elfogadni.
1: Ó, Istenem.
2: Mondjuk, hogy nem ő volt a legélesebb kés a fiókban.
0: Kupon, sisi, please!
2: Kupon, sisi!
0: Use it! Most a nyaralásunkról fogok mesélni nektek, ami az éves nyaralásunk, ez általában egy ilyen 5-6 napos kis száz. Jó, nem annyira, tehát nem vagyunk annyira tehetősök, hogy megengedhessünk magunknak 5 napot Enyingen, tehát ez egy kicsit olcsóbb, ez egy másik helyszín lesz, de a hasonló a luxus körülmények között lévő Tapolcát fogjuk meglátogatni a jövő héten. Tehát mi oda megyünk nyaralni. Mi az, amit... Ha a szálláshelyem közöl velem a nyaralásunk előtt, akkor én teljesen megbolondulok. Tehát mi az, amit én igazán szeretek csinálni a nyaralás alatt?
2: Hát nem tudom, tehát esetleg fellép a Tapolcai Madonna? Tudod, kire gondolok?
0: Attól nem lenne bajom szerintem, attól nem. Hát most érted, Max, nem hallgatom meg, vagy nem vagyok ott. Az anélkül el vagyok.
2: Igen. Várjál, de mi az,
0: tudom, kire gondoltál?
2: Amit közöltek veled, és ettől te teljesen kibuktál?
0: Igen, tehát mi történhet, ami nekem felidegesíti az agyamat mondjuk egy héttel a nyaralásunk előtt? Amit úgy mondjuk egy éve várok. Tehát nekünk ez egy jó időszak, mi ezt nagyon szeretjük.
2: Hát figyelj,
1: mondjuk... Bezárt a wellness részben.
2: Igen, ugyanez jutott eszembe nekem is. Így van, tehát hogy nincs vagy szauna, vagy medencét lezártak, vagy ilyenek.
0: Biztos, na, hogy
2: nekem ezt húznál fel az agyamat.
0: Közel egy éve megvan a szállás. Minden. Tegnap jön az e-mail, és én nem hiszem el. Kedves vendégünk, szeretnénk tájékoztatni egy átmeneti változásról wellness részlegünk működésével kapcsolatban. Itt megéreztem, hogy
2: Vélhetően nem egy pozitív hír.
0: Figyelj! A magyar energiahálózatot érő fokozott terhelés miatt úgy döntöttünk, hogy a mai naptól kezdődően az összes szaunánk működését átmenetileg szüneteltetjük. Mit jelent ez ön számára? Na, hogy mit jelent? Mit jelent a nyaralásomat? Igen, és akkor várjál. Megértésüket és együttműködésüket hálásan köszönjük. Na meg a jó nénikéteket.
2: Hát egyébként valahol azért érthető, ha meg gondolsz.
0: Sehol nem érthető. Elmondom, hogy sehol nem érthető. És ez a mondat a végén, hogy ezért megértését és együttműködését hálásan köszönjük, ez az egészben a legbosszantóbb, meg hogy őszintén elnézést kérünk, és ide beleírek, felelős szolgáltatóként elkötelezettek vagyunk a hazai energiabiztonság és a fenntarthatóság mellett. Ne az én zsebemből legyenek elkötelezettek, de most teljesen komolyan, tehát értem én, spórolni kell, megtakarítás kell, elfogadom, teljesen igaz, mi is vigyázunk, nem járatjuk fölöslegesen a klímát, sőt, kevesebbet járatjuk bőven, és odafigyelünk, és mi is beletesszük, amit bele tudunk ebbe a megtakarításba. De én itt pénzért veszek egy szolgáltatást. Ők az én zsebemből jótékonykodnak. De azt mondják, hogy mi felelősek vagyunk, ezért a te zsebedből most kiveszünk pénzt, és átrakjuk oda. Na meg a nénikéjüket.
2: Nézd, Ádi, tehát, hogy ugyanúgy, tehát, hogy megkaphatod a szauna élményt, mert hogyha spórolnak a klímával, és akkor a szobában ja, ugyanúgy akkor... le fogsz izzadni, mint a szaunában tennéd.
0: Ilyen a világon nincsen, akkor spóroljanak ők. Tehát ez olyan, mintha azt mondaná a wellness szálloda, hogy akkor most nem főzünk ebédet, nem lesz kaja, mert hogy mi felelősek vagyunk. Értem, de akkor ne vegyék el a pénzem, vagy akkor mondják azt is elfogadom, akkor mondják azt, hogy nincsen szauna, ne haragudj, és ennyivel olcsóbb.
1: Valami kompenzáció kellene.
0: De most az én zsebemből jótékonykodnak.
2: Igen.
0: Értem én, hogy tényleg nagy a baj, és tegyünk meg mindent, de itt egy szolgáltatásért fizetek nekik, és ők úgy állítják be, hogy ők mennyire jót tesznek a világgal, de igazából az én zsebemből janik. És ez nekem nagyon-nagyon-nagyon nem tetszik, és azt írtam be itt témának, hogy így az apróbetűs részek azok, amik bökik a csőrömet. De hogyha belegondolsz, a koncertnél is ott van, hogy a változtatás jogát fenntartjuk, ott van kisbetűvel, és gondolj bele, hogy te veszel egy Michael Jackson koncertre jegyet, és akkor ők megváltoztatják, és ott van Jamie. És akkor ő játszod. Vagy mit tudom én, veszel egy Ricky Martin koncertjegyet, de nekik nem volt annyi bevételük, változtatás jogát fenntartjuk, és Chris Rudy van a színpadon.
2: Vagy tehát, a Fiesta.
0: Vagy a Fiesta.
1: Igen.
0: De az még jobb. De hogy...
1: Ma maradjunk a stílusnál legalább.
0: Így.
2: Így azért mondom, hogy akkor a
1: azért Csordás mondom, Piri. Igen, hogy legalább a stílus maradjon.
2: Havon alakul telepi Ricky Martin.
0: De most teljesen komolyan, tehát ez a szituáció, hogy meddig mehetnek el abban, hogy a te pénztárcáddal játszanak, meg variálnak, meg módosítanak, és egy normális cég ilyenkor azt lépi meg, hogy akkor mit tudom én, ott a lehetőség, hogy te még visszaváltsd a jegyet. Vagy beleírod a levélbe a bocsánat kérés mellé, hogyha ez neked gondot jelent, vagy így kompenzáljuk, elfogadod-e, tehát valami lehetőséget azért adnak. Itt most az van, hogy ők a menők, mert hogy ők tesznek jót a világért, de igazából nekik egy fillérükbe nem kerül.
1: Hát meg
0: és
1: nem
0: ez az éves nyaralás.
1: Igen, meg nem adtak lehetőséget arra, hogy változtass rajta.
0: Mi nem véletlenül foglaltuk ezt le egy éve, mert akkor jóval olcsóbb volt, és azért választottuk ezt, mert hogy mi erre készültünk, és hogyha visszautalják, akkor jövő hétre nyaralást kell szervezni, és ennyire már nincs pénzük.
2: Ennyi, vagy legalább írták volna azt, hogy oké, rendben, akkor nem lesz szaura, de legalább felém cserébe a Tongami.
0: Csak beosztod a Tapolcai Rémet.
2: Hát Tapolcai Madonna.
0: Bocsánat, a Madonna. Szóval, hogy...
1: Kinek mi?
0: Értem én, vigyázzuk a földet, volt, de hogy szerintem ez, amikor én nagy lelkűsködöm, úgy, hogy nekem a semmibe nem került, tehát a te zsebedből veszem el a pénzt, és azt mondom, hogy én mekkora huszár vagyok, ez nekem nagyon durván visszataszító.
2: Sugada!
0: És mi is együtt vagyunk itthon, Andi is, meg Roland is, meg én az Ádi, itt jönnek az ötletek, és egyébként én kompromisszumkész vagyok ezzel a sauna szeánszommal kapcsolatban. Andi is mondott tök jót, mert ugye azon gondolkoztunk, hogy a hotel, ami lekapcsolja a wellness hotel a szaunát, amikor én ott vagyok, az nem teljesen korrekt, hogyha ezt így a nyaralás előtt egy héttel bejelenti. És én mondtam, hogy simán lenne az, hogy van ott három szauna, hogy akkor mondjuk egy működjön, vagy Andi mondta, hogy lehetne ilyen ablak, amikor mondjuk két óráig megy a dolog. Mm-hmm. Szóval vannak itt javaslataink.
2: Igen, igen, igen. Egyébként figyelj, jöttek itt még üzenetek. Még a nyaralós témához. Egyiptom szálloda, recepciópult, nagy befőttes üveg tele viagrával. Ez kicsit meglepő volt.
0: Komolyan?
2: Hát nem tudom, hát itt ez.
0: És honnan tudta, hogy az?
2: Na ugye, na ez, látod?
0: Nem lehet, hogy csak kiszedték a kékeket
1: lehet,
0: az
1: M&M's-ből?
2: Lehet, hogy cukorka volt.
1: A kékek, mi van kék az M&M's-ből?
0: Ha mit tudom én?
1: Ja, van, igen.
2: Tényleg van?
1: Tényleg van.
2: Hát azért azt szerintem nem úgy néz.
0: Vagy akkor mit eszegettem én a múltkor ez az egész nyaralás alatt?
2: Azt nem volt semmi hatása
0: Viagra, és akkor azt, hogy bárkivel, hát ez tök drága állítólag.
2: De hát, azt mondjam. Igen, de várjál, krokodilos téma, mert ugye krokodilos téma. Ehhez is van hozzászólás. Ha a szárazföldön hátulról mész a krokodil felé, nem vesz észre. Rádobsz egy rongyot a szemére, és a száját leszorítod és bekötöd. Harapni van ereje, de kinyitni így nem tudja. Legalábbis a természetfilmekben így csinálják.
0: Jó, és
1: mi az, hogy harapni van ereje, de kinyitni nem tudja?
2: Hát nem tudom, belekötöd a száját, és akkor hát tudni, nem tudom.
0: Tehát,
1: de érted, tehát nincs...
2: De lehet még Pasi nem csinált ilyet.
0: Igen, ez egy ilyen impotens kroki.
2: Tehát, hogy impotens lehet.
0: Tudna ő még, meg akar, na, vagy akarna ő még, de nem tud.
2: Ja, hát igen, igen. Tehát a szándék megvan, hát, tudod. Igen.
0: De minden esetre, hogyha van ott hat,
2: ez
0: akkor ezzel nem...
2: Tudja tolni már nem, ez az a kategória, férfiak már lefordítom neked.
0: Hát, hogyha van ott körülötted hat krokodil, akkor ez most egyre ráugrasz egy textillel. Gratulálok, hajrá! Ez olyan, mint hogy a cápát is dorron, és akkor nem esz meg.
1: Ja.
2: Hát tehát, ez hogy... a büszkén halsz meg.
0: Na, mert hogy az a hírünk, és ez nekem annyira tetszik maga a sztori is, és nem értek egyet az ottani tilalmakkal, hogy krokodilokkal akartak...
1: A sztori.
0: Igen, krokodilokkal gondoltam, akartak igen. Őrizni a rabokat Izraelben, és hát az állatvédők megint, akik közbeavatkoztak, a Hadd éljenek az állatok nevű állatvédő szervezetük, azt mondták, hogy ez nem lehet megoldás, mert a krokodilok nem fegyverek, nem büntető eszközök, és nem politikai kampány kellékei. Pedig szerintem brilliáns krokodilokkal őriztetni rabokat.
2: Azért, ha belegondoltok, tehát nem a rabokért aggódtak, nem az emberek a szervezetek léptek akcióba.
1: Én értem, tehát, hogy...
0: De nem áll, és itt van Itamar Ben-Gvir, akiről ugye mindenki tudja, hogy izraeli nemzetbiztonsági miniszter, és ő azt mondta, hogy ki van akadva az igazságszolgáltatás, megint a terroristák oldalára áll, mert hogy ő felkészült, és ezt nyilatkozta, idézem, tudjuk, hogy a terroristák rettegnek a krokodilok érkezésétől, de a bíróság most a segítségükre sietett, a korrupt igazságszolgáltatás megtisztítása a választások után az első számú feladat lesz, tehát hogy ott felmérték, hogy mitől fél a terrorista, mitől a krokodiltól.
2: Hát majd a krokodiltól
1: hát egyébként,
2: fél.
1: Ha cápákat raknának be, szerintem attól is félnének. De egyébként jó, oké, tegyük fel, hogy ez egy jó ötlet. Ha a krokodiloknak nem esik bántodásuk, ha nem egy ilyen kis, nem tudom milyen kis árokba vannak belekényszerítve, hanem van területük, ahol tudnak rendesen mozgolódni, akkor azt gondolom, hogy oké, csinálják.
0: És ha valaki szökni akar, akkor jutifalit kap a krokodil. Tehát ez szerint tök jó. És akkor itt az
1: hát
0: utolsó
1: elég
0: mondat,
1: az, hogy...
0: ami igazolja azt, amit mondtál, mert hogy itt a Negev sivatagban fekvő keciót börtön körül, már ki is ásták a vízesárkot, tehát az már ott is van, ahova raknák a krokodilokat, és egyébként a Hamász palesztin iszlamista terrorszervezet Nukba nevű elitkommandójának a terroristait tartják ott, tehát igencsak veszélyes embereket tartanak ott, és annyi az egész nec, hogy a krokodilt oda kell szállítani, de ezt már csak kibírja állatkertbe és visznek krokit.
1: De egyébként meg most ne haragudjatok, de mondjuk szerintem más technikákkal is lehetne mondjuk őket visszafogni. Ha most áramot vezetnek a kerítésbe, nem így gondoltam, de szóval, hogy a kerítésbe, akkor a kerítésen kívül még raknak fel ilyen, tudjátok, ilyen cölöpöket, amik ugye így kivannak hegyezve például, amin nem tudnak úgy át, tehát, hogy annyiféle módszer van arra, hogy megállítsad őket, tehát miért pont az állatokkal
2: de nem,
1: kell?
2: Azért Adi milyen kreatív ezen a téren, látod? Szóval... Picsit csak, nekem gyanús.
1: Csak filmet néz.
0: Szadomazó tippek.
2: Tényleg kellene ilyen.
0: Andival.
2: Szadomazó percek. Legyen egy új rovat.
0: De nem, mert a terrorista köztudott, hogy nem fél az áramtól és a cölöptől. De fél a krokodiltól. Tehát, hogy emögött kutatás van.
2: Nekem lenne még ötletem. Hát mi az, amitől minden férfi fél? A fogorvos. Fogorvosokkal rakjuk körbe azt a börtönt.
0: Ja, és ezért fogorvosok körbe, és akkor muszáj beülnöd a székébe, hogyha szöknél?
2: Így van. Ha szökni próbálsz, akkor elkap, és...
0: Mennyire
2: mondanám,
0: vagy biztos?
2: Töm, de ez így...
0: Mennyire vagy biztos, hogy ez
1: hát egy... lehet, attól is félnének páran.
2: Az bőriben már lehet hozzá szoktak, inkább gyökérkezel.
0: Mennyire vagy biztos abban, hogy az elit kommandósoknak van foguk? Hát, biztos, itt azért biztos, hogy lenne, aki ezt megúszta.
2: Ez nem Mónika Show casting.
0: De egyébként szerintem a krokodil még nem elég, mert hogy
1: hát
0: itt,
1: vagy érzéstelenítés nélkül berak nekik implantátumot akkor, ha nincs foguk.
2: Te kemény vagy.
1: Mindenre van megoldás.
2: Mada, ha kírozni kell.
1: Kírozni kell, mindenre van megoldás.
2: Ha szadista tippeket kérnétek, csak Andi, jó? Tényleg.
0: Anarchista Andi kínzó percei a Forrás Rádióban.
2: Anarchista Andi.
3: Buenos morgen, minden

0: megkérdezik, miért ilyen jó a napod, ne titkolj! Forrás Rádiót hallgatsz, és kész! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Forrás Rádió. Kiszínezzük a hétvégét. Indul egy újabb óra Zimmerer Tamással.
1: Jó reggelt, vége van az ének, ma már azért kellemesebb hőmérséklettel kelnek a vének, és kelt Tamás, és sziasztok, indítom a szombat délelőtti programot, egy óráig töltetjük együtt az időt, jön majd a kalendárium is. Na meg az üzenetküldő műsor, addig Tolmai Rani, Martin Jensen és Kashmir, kezd a Wild Ride, rádióz velem!

Nem tudom, hogy Tolvaj René volt-e túsz. Ha igen, akkor nagy valószínűséggel nem ezt érte meg, amiről énekelt. Az imént át őt hoztam. Csak slágerek közt repült ez a szombat délelőtti program. Köszönöm, hogy itt vagy. Jó reggelt neked, ha éppen most ébredezel. Ha már fent vagy és dolgozol, jó munkát. Ha autózol, akkor pedig jó utat. Ha van híred, akkor küldd el nekem 0-20-97-8-97-85-ös a számom. A közlekedési blogba ígérem, hogy belepakolom. Regélek majd az időjárásról is, vajon mire számíthatsz, meg tudod nem sokára, és persze 9-től jövök majd az üzenetküldő műsorral. Egészen egy óráig tart a program. Ma a Lászlókat tudod köszönteni. Boldogat nektek előre is, a következő órában hozom a nevetek eredetét a többi történelmi érdekességgel egyetemben. Az lesz a kalendárium. 0-20-97-8-97-85-ös a számom. Ezt ugye tudod, már pedig miért ne tudnád, SMS Viber formában nyugodtan jöhet bármiféle üzenet. Na mindjárt az időjárás, addig Alessa Dixon és Masked Wolf. Már is indítom itt az Astronaut in the Ocean.

Special X-on énekelt egy jó nagyot, 2009-ből hoztam, de Boydoz Nothing címmel. Jó reggelt, ha most ébredsz. Ez a Forrás Rádió, benne pedig a szombat délelőtt Tamással. Köszi, hogy itt vagy, egy óráig vagyunk együtt. Ígértem időjárás jelentés. Nos, ez a 20 fok körüli hőmérséklet 31-32-ig kúszik fel a mai nap folyamán. Olvasom a hivatalost. Figyú, sok napsütésre van kilátás, de helyenként átmenetileg erőteljesebben megnövekedhet a gomoly felhőzet, viszont csak elszórtan alakulhat ki futózápor, esetleg zivatar. No, és mint ahogy emlegettem, maximálisan 31-32 fok. Ebben még lehet pancsizni, ugye? Úgyhogy tégy így, ha van rá lehetőséged. Közlekedünk rögvest, előtte Lorin, Afrojack, itt lesz Jackson, mi a Pedroval, Paul Russell pedig Savatyvel közösködik. Hozom a Dead Girl-t.

0: Morgen.
1: Buenos Morgen!
0: Ahol a reggel nem kérdez, csak berúgja az ajtót. Ébredj I.S. Rolanddal és Rédő Ádámmal minden hétköznap reggel.

0: Lali, én is persze, hogy a Tattoo 3 évvel ezelőttről közlekedési info, ahogy ígértem, azt a reggel Lili és Chris Willis. Jön mindjárt a Blue Heart, mutatom!
1: Közlekedési információk a Forrás Rádióban.
0: A közlekedési időjárási feltételei nos, azok jók lesznek, bár állítólag lehet pitty-putty, na a pitty-putty idején viszont tessék óvatosabban közlekedni. Az M1-es híreit az Útinform oldalán természetesen megtaláljátok a szélesítési munkákkal kapcsolatosan. Az 54-es kilométernél lévő harkályos pihenőhelyet a bővítési munkák idejére mindkét oldalon lezárták, Tata térségében pedig a 71-es és a 72-es kilométer között építési munka miatt mindkét oldalon sávelhúzással külső és a leállósávon halad a forgalom. Az 1-es főúton Bicske és Óbarok között a 35-ös kilométernél csomópontépítési munka miatt útszűkület mellett engedik a járműveket. A 10-esen, ha éppen Pilis Csabán jártok, elektromos kábelt fektetnek, útszűkület vár itt is. És a végére Pilis Jászfalu, a Bécsi úton az Oskola utcai és a Hóvirág utcai kereszteződés között egy kapubejárót építenek, emiatt pedig picit szűkebb az út. Na erre is figyeljetek! Ennyi voltam én, ha neked van infód, akkor dobd el, mindenképpen ígérem, továbbítom. Jó utat, balesetmentes közlekedést, és mindez legjobbjainkat! Reggeli és Chris

Romi, és persze, hogy a She's On My Mind volt a tiétek, 3 évvel ezelőttről pörgettem. Ez a Forrás Rádió. Szombat délelőttben, Tamás, köszönöm, hogy itt vagy, már 7:30 után járunk. Nem sokára 3:45, ez annyit jelent, ugye, hogy a következő órát rövidesen elindítom, abban pedig majd a kalendárium érkezik, például a Lászlók. 9-től pedig jövök az üzenetküldő műsorral. 1 óráig tart a program. 0-20-97-8-97-85-ös a számom, SMS Viber formában. Jöhet az üzenet, akár köszöntésre, akár jó kívánságra, akár csak úgy, mert van egy dal, ami tetszik, és amit játszik a Forrás Rádió. A Little Mix mindjárt a CNCO-val, itt lesz a Unique nagy klasszikja 2001-ből, Kato és John pedig most kezdenek. Csak slágerek összerepítem itt a Turn the Lights Off!

Ez a Forrás Hétvége. Csajos témák minden szombat délelőtt Tamással. Ja, nem. Töltsétek a szombat délelőttöt Zimmerer Tamással.

Jamelia és Pesto vagy a Superstar, a 2003-as klasszik volt a tiétek. Ezzel zártam az első órát a szombat délelőttben, de nyugi, nyitom ám a másodikat. Jön Pisti, hozza a legfrissebbeket, aztán az Avalon Rockstar és a Something to Believe In.

0: szerintünk a jó reggel hangos, vidám és nem feltétlenül logikus. Buenos Morgen! A műsor, ahol a reggel és az értelmes mondatok csak távoli rokonok. Ez a Forrás Rádió reggeli sója Illyés Rolanddal és Rédl Ádámmal minden hétköznap reggel 6-tól 10-ig. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Korog a gyomra. Igen, a Grill Bar megoldja. Új séfekkel, új receptekkel, ízletes kiadós napi menükkel várjuk a megszokott helyen. Lakjon jól minden hétköznap Alsógallai éttermünkben Tatabányán, a Mátyás Király utca 1-ben. Nézzen napi menüt a www.grillbar.hu-n és rendeljen telefonon a 0620-474-2464-es vagy a 34-305-222-es számon. Igen, a Grill Bar megoldja.
2: Srácok, ha a feleségem rájön, hogy elmegyek veletek erre a szingli bulira, kinyír.
3: Ó, Roli, nyugi. A csajom szerint úgysem mer senki hozzánk szólni.
2: Pontosan. Plusz, ha valaki mégis bepróbálkozna, csak megmutatom neki a makettgyűjteményem fotóit, és azonnal elmenekül.
0: Ugye tudod, hogy te is hivatalos vagy a nyár?

0: Ne feledd, a helyszín, gasztroudvar Tata a régi rutin tampája területén. Ott a lép.
1: Ez reklám volt.

0: a Forrás Rádióban.
1: 3 perc múlva 8 óra, jó reggelt kívánok mindenkinek, szép szombatot. Havi szinten csökkent, éves összevetésben nőtt a kiskereskedelmi forgalom az EU-ról vezetben júniusban. Jóvá hagyta az első mRNA-s alapú influenza oltást az Amerikai Szövetségi Gyógyszerhatóság. Ingyenes jogi tanácsadást tartanak Kisbéren. Már is jövök a részletekkel, ezek a Forrás Rádió hírei, a mikrofon mögött Szabó István. Jóvá hagyta az első mRNA-s alapú influenza oltást az Amerikai Szövetségi Gyógyszerhatóság. A vakcina már az idei szezonban elérhetővé válik az Egyesült Államokban, közölte a vakcinát gyártó Moderna csütörtökön. Az mRNA-s technológia a COVID-19 világjárvány idején vált ismerté, amikor a vírus ellen hatékony védelmet nyújtott. Az mRNA-s kifejlesztésében végzett munkájáért 2022-ben Karikó Katalin orvosi Nobel-díjat kapott. Havi szinten csökkent, éves összevetésben nőtt a kiskereskedelmi forgalom az euróövezetben júniusban. Az Európai Unió Statisztikai Hivatal, az Eurostat csütörtökön közzétett adatai szerint júniusban a kiskereskedelmi forgalom az euróövezetben az elemzők által várt 0,1%-os növekedés helyett 0,3%-kal csökkent, az Európai Unióban pedig 0,1%-kal zsugorodott, miután az előző hónapban az euróövezetben 0,4%-os, az EU pedig 0,6%-os bővülés regisztráltak havi szinten. Flandria, Belgium, flamand nyelvű régiójának nemzeti gyűjteményeiből legkevesebb 160 olyan műalkotást tűnt el nyomtalanul az elmúlt években, amelyet belga kormányzati épületekben helyeztek el, illetve közintézményeknek adtak kölcsön, közölte Caroline Genez, a flamand kormány kulturális minisztere. 5 műalkotást tűnt el a flamand, valamint a belga szövetségi miniszteri kabinetek irodáiból, 48 minisztériumokból és minisztériumi főosztályok falai közül, 3 a belga szenátusból és 5 olyan műalkotásnak is nyoma veszett, amelyet egy másik múzeumnak adtak kölcsön. Műalkotások tűntek el továbbá iskolákból, kormányzati épületekből is. Ingyenes jogi tanácsadást tartanak ebben a hónapban is Kisbéren, a Családsegítő Központban augusztus 10-én, 13-án, 17-én és 24-én várják az ügyfeleket, mindegyik alkalommal délután 4 és fél 6 között.
0: Időjárás.
1: A hétvégén is marad a nyárias idő, szombaton és vasárnap országszerte sok napsütés várható, csak kevés gomoly felhő jelenhet meg az égen, csapadékra pedig kicsi az esély. A hőmérséklet szombaton 30-35, vasárnap 31-35 fok körül alakul, így továbbra is igazi kánikulai időre készülhetünk.
0: Időjárás jelentésünket a Carnet M5 Kft. Tatabányai Toyota márka kereskedése támogatta. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Forrás Rádió. Kiszínezzük a hétvégét. Indul egy újabb óra Zimmerer Tamás.
2: Indul el hatalmas lendülettel. Sziasztok! A második órába ugrunk már bele. Ez a szombat délelőtti program ebben az órában a kalendáriummal, a névnaposok és persze a történelmi érdekességek repülnek felétek. 9-től pedig jövök az üzenetküldő műsorral. Az elérhetőséget mondom majd. Imon Maguire, Lara Fabian és az Avalon Rockstone.

Ivo Maguire egy nagy klasszikkal 2021-ből érkezett. Ez volt a Tell Me Something Good. Szép napot kívánok. Szia! A Forrás Rádiót hallgatod, benne pedig a szombat délelőtti üzenetküldő műsort. Köszönöm, hogy itt vagy, én Tamás. Egy óráig tölthetjük együtt az időt a következőtől már az üzenetküldő műsorral. Ebben pedig reggélek a ma ünneplő névnaposokról. Ők a Lászlók, és persze önnek a történelmi érdekességek is. Ez a kalendárium. 0-20-97-8-97-85-ös a számom, ez pedig az elérhetőség, ha van bármiféle üzenetet, akár nekem, akár bárkinek, majd az üzenetküldő műsorban most már nyugodtan elküldheted. SMS, Viber, jöhet! A Bifi Clearo is a nagy klasszikkal, Kobor Léna ugyancsak egy klasszikkal, az egykori Omega-féle gyöngyhajú lánnyal jelentkezik.

A bifikli író is persze, hogy az Instant History volt a tiétek. 6 évvel ezelőttről pörgettem. A Forrás Rádiót hallgatjátok. A szombat délelőtti programban Tamás 9-től, mint ahogy emlegettem, a Kívánság műsorral jelentkezem. Benne pedig köszöntetitek a Lászlókat. Bálint Lackónak ezúton is boldog névnapot kívánok. A név egyébként a szláv Vladislav névnek magyar formája, elemének jelentése hatalom és dicsőség. A 19. századi felújítása óta Szent László király tisztelete miatt is népszerű. Lászlónk boldogat nektek, a többieknek pedig üzítessék őket köszönteni, tettitek az üzenetküldő műsorban 9 és 1 óra között. No, a történelmi érdekességek rövidesen repülnek, addig pedig a jó dalaink Rita Ora David Guettával. Itt lesz Lana Del Rey, a Mr. Bert és Vizol közöst is hozom, Mark Ronson pedig Ghostface Killával repíti neked.

0: délelőtt vagy után, sőt, akár még kávé helyett is.
1: Kávé helyett is.
0: Ez a Buenos Morgen, a Forrás Rádió ébresztő sója. Tarts minden hétköznap reggel így is Rolanddal és Révül Ádámmal.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
3: Spóroljon a Stúdió étteremmel. Előre megrendelhető heti menő 10% kedvezménnyel. Az állandó és az à la carte ételek mellett heti menüvel is várja kedves vendégeit. A Tatabányai Stúdió étterem, ahol helyben fogyasztással vagy házhoz szállítással is kérheti ebédjét. Bármelyik étel menüben is választható levessel együtt akár 1900 forinttól. Stúdió étterem. Segítség a hétköznapokban.

0: Rádiónál. Ocsali!
1: Rendkívüli helyi buszmenetrend Tatabányán az extrém meleg miatt. Augusztus 5-től 8-ig, szerdától szombatig az 1-es, 2-es, 5-ös, 10-es és 11-es helyi járatok rendkívüli menetrend szerint közlekednek. Bővebb információ a tbusz.hu honlapon és a T-busz Facebook oldalán.
2: Ez reklám volt. Most pedig vissza a legjobb zenékhez. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Kiss me.

Rita Ora és David Guetta, meg Iman Beck, a Big volt a tiétek 5 évvel ezelőttről érkezett. Ez a Forrás Rádió, benne pedig a szombat délelőtti program, köszi, hogy itt vagy. Egészen egy óráig tartatsz velem, ígértem neked a kalendáriumot, hát nesze, a mai nap szülötte Kölcsey Ferenc, költő, politikus, akadémikus, a reformkor egyik vezéregyénisége, a nemzeti himnusz költője. 1840-ben nevezték el a Pesti Magyar Színházat Nemzeti Színháznak. A mai nap szülötte Matthew E. Henson, afroamerikai származású segítő, aki Robert Perry felfedezővel elsőként járt az északi sarkon. A mai napon látta meg a napvilágot Los Angelesben Dustin Hoffman, amerikai színész, pillangó aranyos kám, szerintem mindenkinek ismerősek. Harangozó Teri, ő is a mai nap szülötte, táncdal énekesnő, megvan a Mindenkinek van egy álma, az enyém pedig te lettél, na mindegy, inkább nem éneklem, de most tuti, hogy egész nap ezt fogom dudolni. Megvan a Szájusz 36-os űrhajó? Nos, Magyari Béla, űrhajós, a tartalék személyzet tagja volt. Ő is a mai nap szülötte, ugyanúgy, mint Nigel Mansell, brit autóversenyző, Forma 1 világbajnok. Roger Federer neve, ismerősed, hogy ne, svájci teniszező, minden idők legeredményesebb teniszezője, 1981-es. 1899-ben E.T. Marshall szabadalmaztatta a hűtőgépet. Na, köszönjük neki! 26 évvel ezelőtt pont a mai napon hozták felszínre az első elsüllyedt tenger alatt járót. Ez 136 évig volt a tenger alatt. 1864-ben merült el. Na és a végére még kettő. Itt van The Edge, alias David Evans, a YouTube együttes tagja, a mai nap szülötte, és ugyancsak ma született Odi, alias Ubul, Garfield barátja. Ő kapaszkodj, 48 éves. No, persze csak a filmvásznon. Ennyi voltam a kalendáriummal, kérem szépen. Jó dalok előttem, Portugal The Man, Michael Jackson és Lady Gaga. Na, ez a felhozatal. Kezd már is a The D-Dance.

A Portugal The Man és a Tidal Wave volt a tiétek, csak slágerek közt hoztam. Na ez a Forrás Rádió, benne pedig a szombat délelőtti program, köszönöm, hogy velem tartasz. Egy óráig teheted, 0-20-97-8-97-85-ös. Emlegetem fel mindezt azért, mert hogy jövök az üzenetküldő műsorra 9 és 1 óra között. Köszönts névnapos, vagy éppen születésnapos ismerőst. Addig én jó dalokat tuti, hogy hozok, Zörb és a The Chainsmokers, Lotfi Begi a Vétekkel, és Bizi pedig Anna Gray-jel közösködve az Aloha 8 repíti, csak slágerek közdobom.

0: Jaj, de imádom ezt a nőt. Nem is tudom, melyik show műsorban volt benne, valamelyik külföldi csatornán, és utánozta a kortársait, a régi nagyokat. Tökéletesen sikerült, megmondom, Kerekperec. No, vele zártam a második órát itt a szombat délelőttben. Jön Pisti, a legfrissebbekkel, aztán nyitom a harmadikat, ami egyben már az üzenetküldő műsor első órája lesz. Úgyhogy jöhet az Üzi, Martin Garrix és Jax közöse is. Ilyen lesz a Told You So! Something that's in my soul tells me you're somebody, someone I need to know.
1: Elhozzuk nektek a szombat

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Emeld új szintre vállalkozásod. Hirdess ott, ahol mindenki hallja.
2: Mindenki hallja.
1: A Forrás Rádióban a márkát hangja célba ér. Gyorsan, hatékonyan, helyben. Új, kedvezményes hirdetési csomagokkal várunk. Keresd értékesítőinket.
2: www.forrasradio.hu.
3: Ne aggódj, még csak augusztus van, de a Plazma Centerben már most csengettek a tanítkezdés költségeinek. A hónapban ugyanis igazán nagy emeléssel várunk vissza. Ha már több mint fél éve nem voltál plazmát adni, most különösen érdemes visszatérned. Újra alkalmasítást követő első 5 plazma adásoddal ugyanis összesen 103.000 forint juttatást vihetsz haza. Legyen szó akár nyárvégi tervekről, akár tanítkezdésről, a Plazma Center mindenben támogat. Foglalj időpontot újra alkalmasításra a plazmacenter.hu oldalon. Szeretettel várunk vissza!
0: Ez reklám volt!

0: Forrás Rádióban.
1: 3 perc múlva reggel 9 óra, üdvözlöm Önöket, jó reggelt kívánok! Tűzütött ki a MOL pozsonyi finomító telepén, ma éjféltől megszűnt az első fokú vízkorlátozás Tatabányán, Betlehem Dávid aranyérmet nyert. Jövök már is a részletekkel, ezek a Forrás Rádió hírei, a mikrofon mögött Szabó István. Tűzütött ki a MOL pozsonyi finomító telepén, közölte a pénteki kormányszóvívői tájékoztatóján Magyar Péter miniszterelnök. Közlése szerint egy tartály gyulladt ki, nem történt sérülés, és az esetnek elvileg ellátásbiztonsági következménye sincsen. A pozsonyi Újszó online portálnak Anton Molnár, a vállalat szóvívője azt mondta, hogy a tűzeset az egyik kőolajtermékeket tároló tartály sérülése előzte meg, majd a benne lévő anyag meggyulladt. A tűz nem terjedt át más technológiai egységekre és tárolókra. A finomító termelését nem akadályozta, a balesetben senki nem sérült meg. Mai féltől megszűnt az elsőfokú vízkorlátozás Tatabányán, ugyanis véget ért a harmadfokú hőségriasztás. A lakosságot érintő korlátozások tehát megszűnnek, de az önkormányzat felkérésére már korábban bevezetett energiatakarékossági intézkedések továbbra is hatályban maradnak a városi cégeknél és az intézményeknél. Antal Nimród rendezi a Russell Crowe főszereplésével készülő Blue Fly című új sci-fi akciótrillert, adta hírul a Deadline.com, hollywoodi hírportál. Szinopszisa szerint a Butterfly a kongói demokratikus köztársaságban játszódik, ahol egy gyászoló ENSZ fordítót bevonnak egy különleges egység titkos műveletébe, amelynek célja egy rejtélyes, a vadonban lezuhant repülőgép felkutatása. A Deadline.com cikkében idézik Antal Nimród rendezőt, aki szerint a Blue Fly intenzív, való és karakterközpontú thriller lesz merész sci-fi környezetben. Antal Nimród korábban olyan filmeket rendezett, mint a Control, az Elhagyott Szoba, a Szállítmány, a Ragadozók, a Vízkis, a Stranger Things című sorozat egyes epizódjait is ő rendezte. Legutóbbi filmje a Megtorlás Liam Neeson főszereplésével. És végezetül sport, Betlehem Dávid aranyérmet nyert pénteken a nyíltvízi úszók 3 kilométeres kieséses versenyszámában a Párizsi Európa bajnokságon. A 22 éves magyar sportoló korábban a 10 és 5 kilométeres versenyben második volt, most viszont megszerezte a magyar küldöttség első aranyát a francia fővárosban.
0: Időjárás.
1: A hétvégén is marad a nyárias idő, szombaton és vasárnap országszerte sok napsütés várható, csak kevés gomoly felhő jelenhet meg az égen, csapadékra pedig kicsi az esély. A hőmérséklet szombaton 30-35, vasárnap 31-35 fok körül alakul, így továbbra is igazi kánikulai időre készülhetünk.
0: Műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Forrás Rádió. Kiszínezzük a hétvégét. Indul egy újabb óra Zimmerer Tamással.
2: Belám, sziasztok! Elindítom az üzenetküldő műsort, egészen egy óráig bombázhattok üzikkel. 0-20-97-8-97-8-5-ös a számon Viber SMS formában. Jöhet névnapos, születésnapos köszöntés. Na, ez a feladat. Dr. Kuho mindjárt elsőként pedig Martin Garrix Jacksel. Ígértem, hozom itt a Told You So!

Dr. Kuo és Judy, a Belmondo Rule volt a tiétek. 2004-ből érkezett ez a Forrás Rádió. Köszönöm, hogy itt vagy. Benne persze, hogy a szombat délelőtti üzenetküldő műsor már. 9-kor kezdtem, egészen 1 óráig tart a program. 0620-97-8-97-85-ös a számom. A Lacik köszöntésére tökéletesek vagyunk, és ne felejtjétek, vannak születésnaposok is a környékeden. Ha máshonnan nem tudod, akkor a Facebookon mindenképpen nézd meg. Aztán ott is köszönteted, na, meg rajtunk keresztül, mondom, egészen egyig. Buenos Morgan visszatekintő, minden órában hozok egyet, pizzát rendelünk ebben, hogy mi lesz ennek a vége, na kiderül majd nem sokára, számomra is meglepő volt. Addig legjobbjaink, például most egy újdonság, a Balkan VIP jó voltából, tehát hazai vonalon robogunk. Éva írt Viber üzenetet, finoman tetszését fejezte ki, hogy játsszuk a Balkan VIP Szabadabb című újdonságát. Éva, így vagyunk mi ezzel, ha valami jó, akkor azt tuti, hogy dobjuk nektek. És ugye tudod, az internetes újdonságok között is kutakodunk, olyan dalokat is játszunk, amiket máshol nem igazán hallasz rádióban. Na mindegy, nem dicsérem magunkat tovább. Évi, köszönöm, hogy írtál, a Balkan VIP-től hozom már is az újdonságot, csak slágerek közt repül, a Szabadabb, és persze neked is szép napot.

forrás hétvége. Csajos témák minden szombat délelőtt Tamással. Ja, nem. Töltsétek a szombat délelőttöt Zimmerer Tamással. Forrás Rádió. Minden

A Pitbull és Jason Tenor újdonsággal, a Pre-YC-val találkoztál. Csak slágerek közt érkezett. Ez a Forrás Rádió, a szombat délelőtti üzenetküldő műsort hallgatod. Én Tamás, köszönöm, hogy itt vagy. A Molnár család írt nekem üzenetet oroszlányból. Apának a gyárba küldenék az Apu Vedd Meg című Velhello klasszikot. Nagyon várjuk már haza. Na, ez lenne az üzenet. Molnár család, köszönöm, hogy írtatok, és köszönöm, hogy itt vagytok. Apu pedig remélem, hogy a gyárban tudja hallgatni a rádiót, mert különben nem kapja meg az üzit, vagy én szaladjak oda, és gyorsan énekeljem el neki a dalt. Rendben, benne vagyok. Karaokezni.

0: Azt hitted, csend lesz. Azt remélted, téged nem találhatnak meg. De nincs menekvés. A sorsa mindenkit utolér. Leszávalunk a koránkelők rossz kedvével. Buenos Morgen! Ez a Forrás Rádió reggeli sója I.S. Rolanddal és Rédő Ádámmal. Minden hétköznap reggel 6-tól 10-ig.
1: Buenos Morgen!
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám!
2: Rendkívüli helyi buszmenetrend Tatabányán az extrém meleg miatt. Augusztus 5-től 8-áig, szerdától szombatig az 1-es, 2-es, 5-ös, 10-es és 11-es helyi járatok rendkívüli menetrend szerint közlekednek. Bővebb információ a tbusz.hu honlapon és a T-busz Facebook oldalán.
0: Ez reklám volt. Most pedig vissza a legjobb zenékhez. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: A Showhoz és a Cup Sport közös Only You volt a tiétek a tavalyi évből érkezett üzenetküldő műsor, mert egészen egyig 0-20 97 8 97 85-ös a számom. Ezt használd bátran. Ezt üzenet előttem boldog születésnapot kíván anyukájának. Köszön mindent, hamarosan otthon lesz, írja. Mindez a Curtis féle piszkos kölyök indul. Eszti, te vagy a piszkos kölyök? Na mindegy, köszi, hogy írtál a dalt. Persze, hogy hozom, itt van Curtis, csak slágerek közt a piszkos kölyök repül, anyukádnak boldog születésnapot!
1: Velünk mind a piszkos kölyök, minden lidérc táncol, nem izgat az életrenk számol, villan negyed vagy pesti sikátor, álljuk a sarat, az égbolt meglángol. Piszkos kölyök, minden lidérc táncol, nem izgat az életrenk számol, villan negyed vagy pesti sikátor,

0: Lady Gaga és Dolce-t. Persze, hogy a Runway volt a tiétek, az Ördög Prádát visel második részének a betét dalát pörgettem. Ez a Forrás Rádió, benne pedig a szombat délelőtti üzenetküldő műsor július 8-án a Lacik neve napján. Lehet őket is köszönteni, no és közben lehet Buandos Morgan visszatekintőt is hallgatni. A program maga minden hétköznap 6 és 10 óra között ébreszt. Roland és Ádi a két hangulat felelős. Ádi pizzát rendelt, de hogy milyen tapasztalatai voltak ezzel kapcsolatban, ezt már mutatom is.
1: Ébredés után állítólag nehéz jókedvűnek lenni, de nem nálunk. Itt telnek a reggelek a Forrás Rádióban.
2: Képzeld el, rendeltünk pizzát. Te tudtad-e? Mert ezt ugye már tudjuk, hogy a futárok már nem beszélnek magyarul, az egy dolog. De te tudtad-e azt, hogy van egy új innováció, amit bevezettek, ez pedig a kajakód.
3: Kajakód van ilyen?
2: Uh-huh.
3: Kajakóma, én azt ismerem.
2: Nem, most kajakód van. Ez úgy történt, hogy a kislányom már ilyen fektetés-altatás volt, és mi úgy akartuk rendelni a dolgokat, hogy biztosak akartunk lenni abban, hogy megérkezik a futár, még mielőtt ez a fektetés megtörténik, hogy őt ne ébresszük föl. És ezért berendeltük jó előre, de most az történt, hogy az időpontban, amikor meg kellett volna jönni a pizzának, 4 sajtosat kértünk, akkor fölhívtak minket, hogy sajnáljuk, anomália van, márvány sajt nincs. Ezt hogy oldjuk meg? Hát, tegyenek javaslatot. Melyik sajtot duplázzuk meg? Hát, akkor legyen a cheddar. Oké, köszönjük. De addigra már kint kellett volna legyen a pizza.
3: Tehát még el se kezdték készíteni.
2: Eltelt 20 perc, megint csörög a telefon. Jó napot kívánok, csak azt szeretnénk mondani, hogy márvány sajt nincs, hogy ezt hogy oldjuk meg? Ez már 20 perccel később.
3: És így nem mondtad, hogy elnézést, időhurokba kerültünk, vagy mi van?
2: És mi történik most mégis? Itt már alig bírtuk azt, hogy hajnalt ne fektessük, úgyhogy úgy döntöttem, hogy akkor jó, megyünk altatni, mert mire ezek megoldják, addigra világvége lesz. Ezért elmondtam a csávónak a telefonba, hogy ne haragudjon, másodszorra hívnak, oldják meg ezt a megoldhatatlan anomáliát, és legyenek szívesek, szóljanak a futárnak, hogy ne csengessen. Ó, hát az nem a mi emberünk, de majd megpróbáljuk. Azt nem tette hozzá, hogy nem beszél magyarul a futár. Úgyhogy...
3: Na neki, hogy magyarázod el?
2: Én már mentem altatni. Bemegyek hajnallal. Egyszer csak a pizza egy ilyen egy órával később, mint ahogyan kéne, így érkezik. Látom, hogy csörög a telefon. Hát ezt én itt most nem fogom tudni felvenni, hanem akkor legyen az, hogy akkor megírom neki SMS-ben, hogy lemegyünk. Na ez öreg hiba volt, mert ugye nem beszél magyarul, tehát fogalma nincs, hogy mi van az SMS-ben.
3: Hát de mi Google fordító, várjál, most megnézem, hogy a Google fordító tud-e filippinóul, mert ezt így megelőregezem, hogy nagyjából valami féle filippinóul.
2: Akkor mondom, biztos ez volt, én azt írtam, hogy lemegyünk, de hogyha csak ennyit akarsz, hogy ne csönges, lemegyünk, akkor az hogy hangzik?
3: Mindjárt megnézem.
2: Jó, amíg te ezt írod, én elmondom, hogy oké, ideig eljutottunk. Kiderült egyébként, hogy a futár csöngetett volna, csak hál' Isten rossz csengőt nézett, és máshoz csöngetett. Tehát, hogy valaki ezért csöngetett a teste, de azok nem mi voltunk. És hát végül az lett a megoldás, hogy a feleségem lement. Csak hát. És itt én már benn voltam a kislányom szobájában, már nem lehet világítani a telefonnal, már nem lehet villogni semmivel. Egyszer csak felvillan az órámon egy ilyen, hogy adja meg a kajakódot, jó, nem így van megadva, adja meg a rendelési kódot a futárnak. Na akkor a feleségem lent, én fent, ő nem tud beszélni a futárral, a futár nem adja oda a pizzát, a feleségem nem érti, miért nem, mert én kaptam a kajakódot. És akkor ott kéri a futár a feleségemtől, hogy írjon be valamit valahova. Kiderült, csak akkor adja át a pizzát, hogyha az SMS-ben a rendelés pillanatában megküldött kódot mi megadjuk a futárnak, amit ugye én kaptam, ő nem volt, és nem értették egymást. Na, tehát hát ott állt a pizzával a filippino, és a feleségem nem kapta meg a pizzát, és valami kódot kért tőle a filippino a telefonjába így.
3: Ez egy tessék. Zseniális szituáció. Egy ilyen Adam Sandler vígjátékban tudnám elképzelni.
2: Hát ezzel így eltöltöttünk egy 6-8-10 percet. De most komolyan, mi értelme ennek? Tehát ezzel mit óvsz meg, hogy nem sokszor előfordult az, hogy jött a futár, és valaki az utcán
3: random átvette.
2: Ez jó trükk.
3: Aha, átvette másnak a kaját. Figyelj, én közben rákerestem, most ezt itt be fogom játszani.
2: Nem mutasd.
3: Leírva egyébként nagyon jól néz ki, mert huvag ninyong kalampagin ang kampana bababa na kami. Így van leírva. Na, hogy ez hogy hangzik? Várjál.
4: Huvag ninyong kalampagin ang kampana bababa na kami.
3: Na, ha valaki szeretné elmondani filippino futárnak, hogy ne csenges, lemegyünk, az így hangzik. Mutatom még egyszer, hogy memorizálni de tudjátok.
2: És akkor ezt már össze is vonom az előző blokkunkkal, indítsd.
4: Huwag ninyong kalampagin ang kampana.
2: Komáromba, lesztergomba, esztergomba, lábatlanba, lábatlanba, lesztergomba, hely! Tisztára, mint egy kozsóddal eleje, nem? Minden meg lesz.
3: A szomorú szamuráj filippino feldolgozását hallottátok. Igen.
1: Buenos Morgan, minden hétköz

0: nálunk a bulira. Hallgass a Club Session-t, a Forrás Rádió Mix műsorát minden szombaton este 10-től éjfélig. Club Session. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Óriási iskolakezdési akció a Papír Plusznál, a Tatabányai Vértes Centerben. Herlitz, Ico, Topmodell, Ars Una, Dorco, Puma, Converse, Lizzy, iskolatáskák, hátizsákok, füzetek, tollak, ceruzák, mappák, hatalmas választékban, szuper árakon. Nálunk szakszerű segítséget kapsz a tanszerek kiválasztásához. Ráadásul minden 10.000 forintos vásárlás után 1.000 forint értékű vásárlási utalványt adunk ajándékba. Részletek az üzletben. Papír Plusz. Minden, ami az iskolába kell.
2: Srácok, ha a feleségem rájön, hogy elmegyek veletek erre a szingli bulira, kinyír.
3: Ó, Roli, nyugi. A csajom szerint úgysem mer senki hozzánk szólni.
2: Pontosan. Plusz, ha valaki mégis bepróbálkozna, csak megmutatom neki a makegyűjteményem fotóit, és azonnal elmenekül.
0: Ugye tudod, hogy te is hivatalos vagy a nyár?

0: Ne feledd, a helyszín, gasztroudvar Tata, a régi rutin tampája területén. Ott a lép.
1: Ez reklám volt.

0: Forrás Rádióban.
1: 3 perc múlva 10 óra, üdvözlöm Önöket, jó napot kívánok! A miniszterelnök szerint hétfőn akár még egy turbina is újraindulhat a paksi atomerőműben. Több tűzeset volt Tatabánya környékén, egy csempész hálózat 78 tagját állították elő Spanyolországban. Már is jövök a részletekkel, ezek a Forrás Rádió hírei, a mikrofon mögött Szabó István. A mostani visszajelzések alapján halvány esély van arra, hogy hétfőn újraindulhat még egy turbina a paksi atomerőműben, mondta a miniszterelnök kérdésre válaszolva a budapesti kormány szóvivői tájékoztatón. Magyar Péter közlése szerint ezzel a termelés a mostani 240-ről 500 megawattra emelkedhet. A miniszterelnök rámutatott, szükség van Magyarországon egy nagy atomerőműre, meg kell nézni Paks 1 mire képes. Hozzátette, fel kell készülni a Duna tartósan alacsony vízállására. A durva hőségben és a nagy szárazságban egyre gyakoribbak a tűzesetek. Komárom-Esztergomban több szabadtéri tűzhöz is rohanniuk kellett a tűzoltóknak az elmúlt napokban. Tatabányán a tűz csütörtök délután összesen mintegy 3 hektáron tombolt a Kacsástónál, és volt egy másik tűz is a Mészáros utca közelében, ahol ajnövényzet és erdős terület égett egy kiszáradt tómederben. A tatabányai, bajnai és komáromi hivatásos, az oroszlányi önkormányzati, valamint a kocsi és környei önkéntes tűzoltók vonultak ki az esethez. A helyszínen drón is segítette a beavatkozást. Egy csempészhálózat 78 tagját állították elő Spanyolországban. A bűnözők a földközi tenger nyugati medencéjében kétirányú tevékenységet folytattak. Kábítószert, fegyvert, embereket csempésztek Európa és Algéria között. Tájékoztatott az Európai Unió hágai székhelyű rendőrségi együttműködési szervezete, az Europol. A nyomozók megállapították, hogy a hálózat tagjai teljes hajóflottát irányítottak, beleértve a nagysebességű úgynevezett szellem motorcsónakokat is, amelyeket Spanyolországban hosszúk és motor teljesítményük alapján betiltottak. És végezetül sport, Szőlősi Zácsik Szandra sérülése miatt hosszú időre kidőlt a Mólesztergom csapatából, úgy volt visszavonulhat, 8 hónap kihagyás után viszont már ismét közösen készül csapattársaival a következő szezonra. A Mólesztergom balátlövője tavaly a Crvena Zvezda elleni EHF Európa Liga selejtezőn szenvedett előső keresztszalag szakadást. Most újra pályára lépett a Moson-Magyaróvári KC elleni felkészülési mérkőzésen, amelyet csapata 43-33-ra nyert meg. És úgy tűnik, Szőlősi Zácsik készen áll az új szezonra.
0: Időjárás.
1: A hétvégén is marad a nyárias idő, szombaton és vasárnap országszerte sok napsütés várható, csak kevés gomoly felhő jelenhet meg az égen, csapadékra pedig kicsi az esély. A hőmérséklet szombaton 30-35, vasárnap 31-35 fok körül alakul, így továbbra is igazi kánikulai időre készülhetünk.
0: Műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Forrás Rádió. Kiszínezzük a hétvégét. Indul egy újabb óra Zimmerer Tamással.
2: Jelzem, indítom a második órát már, ami az üzenetküldő műsort illeti, mert egyébként a negyedik a mai délelőttön. Hello, Forrás Rádió, benne pedig Tamás, egészen egy óráig tölthetjük együtt az időt. 0-20-97-8-97-85-ös, tudod.

Ingrid nagy klasszikját hoztam, 2002 volt a dátum, Tu es futó, így a dal, csak slágerek közrepült. A szombat délelőtti üzenetküldő műsort hallgatol itt a Forráson, köszönöm, hogy itt vagy, egy óráig töltetjük együtt az időt, tehát addig még van kereken 3 óránk, ha jól számol, 1-2, igen, jól számolok. Július 8, Lacik neve napja, tessék őket köszönteni, teltitek akár rajtunk keresztül is. Itt van például Peti üzenete előttem, na mindjárt érkezik, előtte azonban csak elregélem, hogy a Buenos Morgan visszatekintőt is megkapjátok egy pótlóbusz dallal. A részletek a következő fél órában érkeznek, addig pedig például Üzseltől egy nagyon nagy durranás az idei évből, most pedig Hors, és persze, hogy a Midnight, alias a The Hanging Tree lesz a tiétek. Bence üzenete előttem, az egész foci csapatnak szeretnék küldeni a múlt heti szombati győzelem örömére, szép volt fiúk, de ma egy újabb megmérettetés vár ránk. Bence, köszönöm, hogy írtál, üzitben nincs benne, hogy melyik csapatról van szó, de igazából ez lényegtelen is. Az fontos, hogy múlt héten győztetek, itt pedig előttetek egy újabb lehetőség rá. Szerintem csapjatok oda nekik. Ja, na most, és a Midnight, alias a The Hanging Tree. Jó focit nektek, és persze győzelmet.

Józsi és a Deep End 6 évvel ezelőttről repült. Ez a Forrás Rádió, benne pedig a szombat délelőtti üzenetküldő műsor. Köszönöm, hogy velem tartasz. Egy óráig teheted, én Tamás. A következő üzenetnek, ami előttem szerepel, nincs név szerinti feladója, viszont a címzet meg van nevezve. A feladó egy örök szerelmes. A címzet pedig Moncsi. Neki küldjük ezt a dalt, az üzenet még mellé. Alig várom az esti randinkat. Egy örök szerelmes, köszönöm, hogy írtál. Hozom neked, pontosabban nektek, az Üzsel, Ultra Nat és Imál Angel újdonságot. A Moving to the Sun repül. Moncsi, várják az esti randit, úgyhogy ne töröld a naptáradból.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Gyorsaság, pontosság, megbízhatóság. Gerecse Taxi Tatabánya. 0634 325 325.
2: Emeld új szintre vállalkozásod. Hirdes ott, ahol mindenki hallja.
3: Mindenki hallja.
2: A Forrás Rádióban a márkát hangja célba ér. Gyorsan, hatékonyan, helyben. Új, kedvezményes hirdetési csomagokkal várunk. Keresd értékesítőinket.
3: www.forrasradio.hu.
4: Rendkívüli helyi buszmenetrend Tatabányán az extrém meleg miatt. Augusztus 5-től 8-áig, szerdától szombatig az 1-es, 2-es, 5-ös, 10-es és 11-es helyi járatok rendkívüli menetrend szerint közlekednek. Bővebb információ a tbusz.hu honlapon és a T-busz Facebook oldalán.
0: Ez reklám volt. Most pedig vissza a legjobb zenékhez. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: baj van.
1: Tanos Bogi, és persze, hogy rád hallgatok, egy újdonság a Forrás színpadán. Köszönöm, hogy itt vagy a szombat délelőttben, Tamás. Elérkeztünk a következő Buhanos Morgan visszatekintőhöz, Pótlóbusz dal. Ez ennek a blokknak a címe. Ennek kapcsán én is csináltam egy ilyen kis pótlóbuszos hülyeséget nekik. Hétköznap le is játszottam. No, de mutatom a részleteket.
2: Ébredés után állítólag nehéz jókedvűnek lenni, de nem nálunk. Itt telnek a reggelek a Forrás Rádióban.
3: Húha, na aztán itt jön Pannától.
4: Na ezt ha végigolvasod.
3: A komplet Mávin form megkaptuk, ő rendre azért ezt így küldi nekünk.
4: De milyen precíz?
3: Mondhat nem is, akkor Komáromból Esztergomba, Esztergomból lábatlanba, Esztergomba, Esztergomból lábatlanba, lábatlanból Esztergomba. Na, és ez
4: így egész olyan volt, mint egy ilyen kalapjakabda.
3: Vagy egy brennyúl, ezt így képzeljetek alá, némi kis...
4: Egy banjo, ez banjo kell.
3: Egy banjo? Ez igen, egy ilyen 100 fok Celsius.
4: És a végére ez a tittiriri, és oda meg az kitartás sok folyadékot, árnyékot a nagy melegben?
3: Igen, tip. Egyébként figyelj, nem rossz, 100 fok Celsius, Pótlóbusz című dala, tudod. Komáromból Esztergomba, Esztergomból lábatlanba, lábatlanból Esztergomba, Esztergomból lábatlanba.
4: Nagyon működik. Ez nem nagyon működik. Írtunk egy dalt. Lehet, hogy ezt kéne megadni a mesterségesnek holnap.
2: Buenos Morgan! Minden

Fools the Way és a Turn of the Light. Ezzel zártam a második órát az üzenetküldő műsorban. 0-20-94-8-94-85-ös a számom. Csak esetleg nem tudtad volna, oké? Okay. Jön Pisti a legfrissebbekkel, aztán már nyitom is a harmadikat Animával és Eldie Goldinggal. Ilyen lesz a Hypnotized!

statisztikák, adatok, gazdasági mutatók, és mindaz, ami a számok mögött van. Ismerd meg jobban a térség üzleti életét, tarts velünk a helyi sikerek nyomában. Hallgass minden kedden délután 5 órától a For Profitot, a Forrás Rádió üzleti magazinját. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: a Forrás Rádióban.
1: 3 perc múlva délelőtt 11 óra, üdvözlöm Önöket, szép napot! 5%-ra csökkent a tűzifa áfája, a Rüdiger-tó vízszintje már a kritikus értéket közelíti, ezért a Horgász Egyesület rendkívüli védelmi intézkedéseket vezetett be. Újabb közönség találkozót szervez a Hajrá Zöldek podcast Párkányban. Jövök a részletekkel, ezek a Forrás Rádió hírei, a mikrofon mögött Szabó István. Szeptember 15-től a jelenlegi 27%-ról 5%-ra csökken a tűzifa áfája, jelentette be a kormány erről szóló döntését Magyar Péter miniszterelnök Budapesten. A miniszterelnök közölte, a csökkentés érinti a pelletet, a brikettet és a faszenet is, amelyek ugyanezen áfakulcsa leesnek. Kitért arra is, hogy a szociális tűzifa keret emeléséről hamarosan döntés születik. Az országos kánikula és az elhúzódó aszály Komárom-Esztergom vármegye vizeit sem kíméli, számolt be róla a kemma.hu. A kedvelt komáromi horgásztó a Rüdiger-tó vízszintje már a kritikus értéket közelíti, ezért a Horgász Egyesület rendkívüli védelmi intézkedéseket vezetett be a halállomány megóvására. A kialakult helyzet miatt az Egyesület korlátozásokat vezetett be a horgászok számára, két tervezett haltelepítést elhalasztottak, és horgászversenyeket is le kellett mondaniuk. A cél, hogy a tó élő világát a lehető legjobban megóvják ebben a rendkívüli időszakban. 10 napon keresztül immunerősítő anyagot kaptak a halak, a szokásos vízkezelési és iszapcsökkentési munkákat előrehozták, emellett napelemes szivattyúrendszerrel friss vizet juttatnak a tóba. A védekezés részeként új vízforgatót és oxigénbejuttató berendezést is üzembe helyeztek, hogy javítsák a víz oxigén tartalmát, ami a felmelegedő tavakban létfontosságú a halak túlélése szempontjából. Az amerikai szenátus megszavazta pénteken az Oroszország elleni szankciós csomagot, amely egyebek között lehetővé tenni akár 100%-os vám kivetését az orosz kőolajat és földgázt vásárló országokra. A jogszabályt Lindsey Graham közelmúltban elhunyt szenátor kezdeményezte még tavaly. A törvényt két párti támogatással fogadta el a kongresszus felsőháza, így az végszavazásra a képviselőház elé kerülhet, várhatóan szeptember elején. És végezetül sport, újabb közönség találkozót szervez a Hajrá Zöldek podcast Párkányban. Augusztus 9-én vasárnap délután 5-től a szurkoló Gróf Dáviddal találkozhatnak, a Ferencváros korábbi kapusával. A beszélgetés egyben a podcast következő adásának felvétele is lesz, amelynek házigazdája Varga Dávid. A kapussal a Fradinál töltött időszakának legszebb pillanatairól, a klubbal elért sikereiről és jövőjéről beszélgetnek. A rendezvénynek a Párkányi kapufappába ad otthont, a belépés pedig ingyenes.
0: Időjárás.
1: A hétvégén is marad a nyárias idő, szombaton és vasárnap országszerte sok napsütés várható, csak kevés gomoly felhő jelenhet meg az égen, csapadékra pedig kicsi az esély. A hőmérséklet szombaton 30-35, vasárnap 31-35 fok körül alakul, így továbbra is igazi kánikulai időre készülhetünk.
0: Az időjárás jelentést a Carnet for Top Kft. Támogatta. Felhőtlen autózást kíván az ön Ford márka kereskedője. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Forrás Rádió. Kiszínezzük a hétvégét. Indul egy újabb óra Zimmerer Tamással.
2: No kérem, a felén túl már, ami az üzenetküldő műsort illeti, viszont van még előttünk kettő, benne például a Buenos Morián visszatekintő is, hogy mi lesz benne, nem sokára mondom, tartsatok velem, ez a szombat délelőtti program Tamással, 0-20-94-8-97-85-ös, használd bátran, Adam Lambert, itt pedig az Anima és Ellie Goulding közös.

előtti üzenet küldő műsor, köszönöm, hogy velem tartasz. Egy óráig teheted. Elérhetőség van ám, mondom, 0-20-97-8-97-85-ös a számom. SMS Viber formában jöhet az üzi, és természetesen hozom a Buenos Morgan visszatekintőt is. Van-e olyan, hogy nyaralás utáni depresszió? Amikor ugye hazajössz, leültök otthon, ó, fene, de visszamennék. Na, van ilyen? Kiderül majd a következő fél órában, ígérem. Addig pedig legjobbjaink Damiano David. Na, tuti, hogy érkezik tőle egy dal, DJ Szatmári újdonságát is hozom, és a Soho Party most. És egyelőre csak azokat említettem, amiket ti kértetek üzenetben. Andris írt rám, a feleségének küldeni a Soho Party dalt, aki most ment el a plázába vásárolni. Jó, az egy picit régebben volt persze. Drágám, a bankkártyámat kérlek kímélt, a dalt viszont hallgass szeretettel. Na, ez lenne az üzenet. A dal pedig a jó, hogy a Soho Party féle az éjjel soha nem érhet véget. András, köszönöm, hogy írtál. Párodnak pedig üzi, foszt ki azt a bankkártyát. Itt az éjjel soha nem érhet véget, hozom csak slágerek.

az egy Zombies, a Never Be Lonely az újdonság volt a tiétek. Ez a forrás. Benne az üzenetküldő műsor, köszönöm, hogy itt vagytok, lehettek velem egészen egy óráig. A folytatásban DJ Szatmár és Szakos Andi újdonságával. Jancsi írt rám, igen, így, hogy Jancsi, mint a Juliska párja, persze. A sütő üzemből küldi a dalt, ők korán keltek, és ti? Na ez a kérdés itt, sül még a friss kifli, legyen szép napotok. Pék Jancsi, köszönöm, hogy írtál nekünk. Hát persze, hogy a DJ Szatmár és Szakos Andi újdonságot dobom nektek. Itt jön a Dam Dam Dam. Igen, baromi kreatív a dalcíme. Na ez van, a friss kifli, ez pedig jó étvágyat!

0: Egy műsor, ahol a dalok beszélnek helyetted. Sok zene, kevés duma. Hallgasd a koktélt minden hétköznap 10-től délután 3-ig. A Forrás Rádióban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Nem kínlódok, nem mászkálok. Javítatni a Car Design garázsba járok. Kipufogó és karosszéria javítás, műanyag hengesztés, alvázvédelem, biztosítós kárrendezés, szélvédőjavítás és csere, kedvező áron gyors alkatrészbeszerzéssel. Car Design garázs. Minden, ami karosszéria. Tatabánya, Vértalúktere 8/A, a Volt Bánya gépgyár mögött. 0620 926 76 41. Keressen minket a Facebookon.
2: Hello, szia, Bábolna és környéke! Most szombaton buli van a tónál! A nyár kedvenc szuperbulia vár mindenki csodás környezetben a szabad ég alatt, Bábolnál.

0: Tatabányából nála. Ottali!
1: Rendkívüli helyi buszmenetrend Tatabányán az extrém meleg miatt. Augusztus 5-től 8-áig, szerdától szombatig az 1-es, 2-es, 5-ös, 10-es és 11-es helyi járatok rendkívüli menetrend szerint közlekednek. Bővebb információ a tbusz.hu honlapon és a T-busz Facebook oldalán.
2: Ez reklám volt. Most pedig vissza a legjobb zenékhez. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

Dancing in the Moonlight volt a tiétek, fú, egy nagy klasszik, egész jól feldolgozva. Ez a forrás, benne pedig az üzenetküldő műsor, a nap 24 órájában egyébként csak slágerekkel bombázunk. Damiano David és az újdonság érkezik rögvest. Barbie írt, Kingának barátnőjének küldene egy dalt, kitartása nehéz napuk után mindig kisüt a nap. Ez az üzenet, este találkozunk egy koktélra. Na, ez egész jól hangzik, mármint ez az este találkozunk egy koktélra, aztán, hogy ennek mi a háttere, ki tudja. Barbie, köszönöm, hogy írtál, Kinga, neked pedig kitartás, és azt a koktélt szerintem ne hagyd ki. Damiano David dala megy neked, itt szól a forráson a Next Summer.

0: Nos, abszolút kedvencem mostanában. Sophie Alice Baxter, Neil Rogers és a Disco Bambino közös a Dancing With You volt a tiétek. Ez a Forrás Rádió, benne pedig a szombat délelőtti program. Az előző órákban már hoztam nektek Buenos Morgan visszatekintőt, így lesz most is. Milyen az a nyaralás utáni depresszió? Tudod, amikor hazaérsz, leülsz, lecsücsülsz, megpihensz egy picit és visszagondolsz arra, hogy milyen tök jó volt. Na, mutatom a részleteket!
1: Ébredés után állítólag nehéz jókedvűnek lenni, de nem nálunk. Így telnek a reggelek a Forrás Rádióban.
2: A kérdés az, mert bebizonyították kutatók, hogy van ilyen, hogy tapasztaljuk-e és tényleg létezik-e az úgynevezett nyaralás utáni depresszió. Ha most nyaralás után vagy, akkor ez azért izgalmas, ha nyaralás előtt vagy, mint mondjuk mi Andival, akkor azért izgalmas, mert állítólag ez egy létező jelenség, hazajössz a nyaralásról, tele van a telefonod jó képekkel, lebarnultál, kipihented magad, másnap reggel mégis hétfő, és úgy érzed, hogy bárcsak visszamehetnél a reptérre, és minden felesleges és minden szar, és még várnod kell egy évet, hogy megint nyaralhass.
3: Hát nagyjából így szokott szerintem az emberben lezajlani ez.
2: Ez vár ránk?
3: Én mondjuk ilyenkor azt szoktam csinálni, ha hosszabb nyaralásra megyek, vagy tudok, akkor én hétfőn még nem szoktam

0: szoktam jönni dolgozni, és akkor...
1: De erről az is
0: igen.
2: De erről szólsz a stábnak is, vagy csak nem jössz be?
0: Hát szoktam szólni, aztán, hogy veszitek-e alapot, az veszitek, hanem nem.
1: Így tűnünk, hogy Andi, nem tudjuk, jó, hát a baj csak jön. Nem, egyébként, amit én szoktam érezni, ez inkább egyfajta ilyen fáradtság. Tehát, hogy valamiért az van, hogy elmész, hogy akkor jól kipihend magad, de ott, uh-huh. ott mondjuk sok esetben jössz-mész, tehát nem csak pihensz, hanem azért úgy aktívan próbálsz pihenni, és úgy fáradtabban jössz haza, mint ahogy elmentél igen. nyaralni.
0: Hát meg azért egy repülőút nem olyan kellemes szerintem, még akkor se, hogyha csak egy-két órás repülőútról van szó. Ha meg hosszabbról, akkor meg pláne. Tehát ott biztos, hogy kell még egy plusz nap, hogy kipihen magad.
2: Van, akinél ez egy-két hétig is eltart azután, hogy visszatért a nyaralásból.
1: Hm. Igen, én nagyon fontos, hogy a klinikai depresszióval nem azonos, tehát azért nem kell itt egy ilyen ekte párhuzamot vonni, viszont eltart egy ideig, ugye a nyaralás alatt kevesebb a kötelezettség, nyilván pihenünk, élményeket gyűjtünk, aztán amikor hirtelen megint szembe jön a valóság, akkor ez azért úgy ki tudja ütni a jókedvünket.
0: Na, hát elég lehangoló, az biztos.
2: Hogy lehet ez ellen küzdeni, mert ugye Roland, te már túl vagy a nyaraláson, te ezt már tavasszal letudtad, mi Andival még előtte vagyunk, például szerintem ez egy jó megoldás, hogyha szar helyre mész nyaralni. Olyanokkal, akiket utálsz. Na, akkor nem lesz benned az, hogy mikor visszajössz, hogy már csak még ott lennék.
1: Ja, már értem, akkor miért ennyire mentetek, jó?
0: Na, ja, igen, na, én ezt múltkor hallottam a Best Of-ba, hogy ennyire mentek.
1: Az ennyi temető mellől. Jó érzés volt hazamenni.
2: Figyelj, nem volt tömeg, milyen volt az egész település, ja?
0: Hát figyelj, valaki pisilni jár a temetőhöz, valaki meg nyaralni.
2: Tehát, hogy... Mindenkinek megvannak a maga sztoriai. Mi sírni járunk oda, igen, de hát úgy őszintén simán visszamennék oda, ahol nyaraltam, de azért nekem van egy olyan érzésem, mindig mikor hazatérek, hogy azért jó is megérkezni. Mm. Ti nem?
0: De a kis saját ágyadban, a saját környezetedben azért jó lenni.
1: Jó lenni, hogy persze.
0: Azt én is szeretem. Azt, ami utána jön, hogy el kell kezdeni ugye megint munkába járni, az már annyira nem.
1: Hát igen, meg bevásárolni, meg igen. akkor, érted, nem az van, hogy én szoktam elpakolni. Mondani, hogy otthon is azért úgy el tudnám viselni azt, hogy svédasztalos reggeli van, meg svédasztalos vacsora, és nem kell főzni, meg semmi ilyesmit, csak hogy kisétálsz, és hogy ott vannak az ételek.
0: Igen,
1: az
0: dobja a házi manó, oda varázsolja neked.
2: Igen. Tehát nincs olyan, aki mit tudom én, csokit rak a párnádra? Nem úgy, mint Amber Heard, hanem úgy mondjuk egy After Eight-et. Nincs? Senki?
1: Nem. Szerencsére egyik verzióban sincs, vagy hát az első, szerencsére második.
0: Még nem tartotok ott, majd egy 20 év múlva már lehet, hogy...
2: És én nincs, hogy mit tudom, hogy meglep téged egy svédasztalos reggelivel valaki otthon?
1: Nincs. Pedig ha valaki, most mondanám, hogy ezért még be is lehet törni, nem azért, ezért ne törjön be senki, de én nem fogok emiatt szakácsot felvenni nyilván, de ja, azért az úgy ott. Jó. Ezek hiányoznak nekem egyébként egy nyaralás után, tényleg. Buenos Morgan, minden

0: 2006-ban az Infernal, és persze, hogy a From Paris to Berlin volt a tiétek. Ezzel zártam az utolsó előtti órát. Mi következik ebből? No, hát Pisti hírei után nyitom az utolsót. Benne az Outliers és Creedence Clearwater Revival közössel. Ilyen lesz mindjárt a Have You Ever Seen the Rain?
1: Light Session. Light Session. Ha a napnak lassan vége, de

0: Forrás Rádióban.
1: 3 perc múlva, déli 12 óra, üdvözlöm Önöket, jó napot kívánok! Tűz ütött ki a MOL pozsonyi finomító telepén, ma éjféltől megszűnt az első fokú vízkorlátozás Tatabányán, Betlem Dávid aranyérmet nyert, már is jövök a részletekkel. Ez itt a Forrás Rádió, a hírek mikrofonjánál Szabó István. Tűz ütött ki a MOL pozsonyi finomító telepén, közölte a pénteki kormányszóvívői tájékoztatóján Magyar Péter miniszterelnök. Közlése szerint egy tartály gyulladt ki, nem történt sérülés, és az esetnek elvileg ellátásbiztonsági következménye sincsen. A pozsonyi Újszó online portálnak Anton Molnár, a vállalat szóvívője azt mondta, hogy a tűzeset az egyik kőolaj termékeket tároló tartály sérülése előzte meg, majd a benne lévő anyag meggyulladt. A tűz nem terjedt át más technológiai egységekre és tárolókra. A finomító termelését nem akadályozta, a balesetben senki nem sérült meg. Mai féltől megszűnt az első fokú vízkorlátozás Tatabányán, ugyanis véget ért a harmadfokú hőségriasztás. A lakosságot érintő korlátozások tehát megszűnnek, de az önkormányzat felkérésére már korábban bevezetett energiatakarékossági intézkedések továbbra is hatályban maradnak a városi cégeknél és az intézményeknél. Antal Nimród rendezi a Russell Crowe főszereplésével készülő Blue Fly című új sci-fi akciótrillert, adta hírul a Deadline.com, hollywoodi hírportál. Szinopszisa szerint a Butterfly a kongói demokratikus köztársaságban játszódik, ahol egy gyászoló ENSZ fordítót bevonnak egy különleges egység titkos műveletébe, amelynek célja egy rejtélyes, a vadonban lezuhant repülőgép felkutatása. A Deadline.com cikkében idézik Antal Nimród rendezőt, aki szerint a Blue Fly intenzív, valósághű és karakterközpontú thriller lesz merész sci-fi környezetben. Antal Nimród korábban olyan filmeket rendezett, mint a Control, az Elhagyott szoba, a Szállítmány, a Ragadozók, a Vízkis, a Stranger Things című sorozat egyes epizódjait is ő rendezte. Legutóbbi filmje a Megtorlás Liam Neeson főszereplésével. És végezetül sport, Betlem Dávid aranyérmet nyert pénteken a nyíltvízi úszók 3 kilométeres kieséses versenyszámában a Párizsi Európa bajnokságon. A 22 éves magyar sportoló korábban a 10 és 5 kilométeres versenyben második volt, most viszont megszerezte a magyar küldöttség első aranyát a francia fővárosban.
0: Időjárás.
1: A hétvégén is marad a nyárias idő, szombaton és vasárnap országszerte sok napsütés várható, csak kevés gomoly felhő jelenhet meg az égen, csapadékra pedig kicsi az esély. A hőmérséklet szombaton 30-35, vasárnap 31-35 fok körül alakul, így továbbra is igazi kánikulai időre készülhetünk.
2: Időjárás jelentésünket az esztergomi Stevola és Fia Skoda márka kereskedés támogatja.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Forrás Rádió. Kiszínezzük a hétvégét. Indul egy újabb óra Zimmerer Tamással.
3: És például Buenos Morgan visszatekintővel. Sziasztok, ez a Forrás. A szombat délelőtti üzenetküldő műsorban vagytok benne újabb nyaralási depressziós témával, mert hogy azt hozom majd a következő fél órában. Addig viszont Tiziano Ferro tutti, az Outliers pedig kezd a Creedence Clearwater Revival egykoriával. Tartsa

Romero, igen kérem, újabb dalt sajnos nem tudok mutatni tőle, viszont a Perdonát 2002-ből tutira hoztam, ez a forrás, benne az üzenetküldő műsor egészen egy óráig tart, tehát ez az óra még mindenképpen a miénk, aztán jön majd hittal el Randi, 8 óráig majd vele töltitek az időt. Buenos Morgan visszatekintőt hozok ebben az órában is, még mindig a nyaralási depresszió lesz a téma, viszont az igénytelen nyaralásra is rátérnek a srácok, hogy hogyan teszik, hát a következő fél órában tutkóra kiderül, füleljetek, addig Hold dala az Álmokfutóktól, a Sofia Álvaro Solértől, no és Kamera nem Ed Sheerantől, hanem Jude Lawtól. Káro írt, saját magának és a lusta kutyájának küldeni ezt a dalt, azt írja, hogy ma hivatalosan is semmit tevő napot tartanak a kanapén. No kérem, szép páros lehettek így, elnézném, fotó, jöhet! Jude Lawt küldöm nektek, Károly, köszönöm, hogy írtál, kutyádat innen is üdvözlöm, azért kíváncsi lennék, ki a lustább, te vagy a kutyus. Jön a Kamera! Jó ejtőzés!

progression of the groove.

az Alcazar, no és persze, hogy a Crying at the Discotheque volt a tiétek, csak slágerek közt hoztam kereken 2001-ből. Ez a Forrás Rádió, köszönöm, hogy itt vagytok, ez az óra még mindenképpen a miénk. Gábor üzenete előttem feleségének Juditnak küldeni a Szófiát, akivel tegnap ünnepelték a 25. házasság évfordulójokat. Az üzenet ugyanolyan gyönyörű vagy, mint az első napon. Nos, azt hiszem, hogy most érzékenyültem el. Gábor, köszönöm, hogy írtál. Judit, én ehhez nem tudok mit hozzáfűzni. Imádd a férjedet. Álmáról szól ér a tiétek. Itt a Szófia, még 25-öt.

0: Slag. Csak slágerek és sport! Hallgasd az Itzert, a Forrás Rádió sportmagazinját és Rolanddal! Minden vasárnap délután helyzetbe hozunk! A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám!
1: Rendkívüli helyi buszmenetrend Tatabányán az extrém meleg miatt. Augusztus 5-től 8-áig, szerdától szombatig az 1-es, 2-es, 5-ös, 10-es és 11-es helyi járatok rendkívüli menetrend szerint közlekednek. Bővebb információ a tbusz.hu honlapon és a T-busz Facebook oldalán.
0: Ez reklám volt. Most pedig vissza a legjobb zenékhez. A műsorszám termék megjelenítést tart.

Bob Sinclair és a Stadium X újdonság, az I'm Still In Love volt a tiétek, csak slágerek közt hoztam. Ne ez a forrás, benne az üzenetküldő műsor, köszönöm, hogy velem tartotok, tehetitek egészen egy óráig. Peti és a srácok üzenete előttem, boldog névnapot kívánunk főnökünknek, Lacinak, reméljük ma korábban hazamehetünk ünnepelni. Ez nagyon tetszik, persze, azért, mert ő neki névnapja van, azért ti korábban hazamentek ünnepelni. Bár igazából simán be lehetnek adni, hogy hello főnök, figyú, hazamennénk az egészségedre, meginnánk egy kis sört, jó? De ehhez 20 perce hamarabb kéne mennünk. Benne vagy? Peti és a srácok, köszi, hogy írtatok. Jó munkát nektek, Laci, a dal pedig neked megy. Lutfi, megint Áksi és az álmok futó közös hold dala repül. Ja, és boldog névnapot!

0: H és az egykori Anita Wurzdal, a Ring My Bell, kiválóan újjászületve. Te a Forrás Rádiót hallgatod, benne az üzenetküldő műsort, köszi, hogy itt vagy, robogunk a Buenos Morgan visszatekintővel, még mindig depressziózunk egy picit jó nyaralás után, és megnézzük, hogy milyen az az igénytelen nyaralás. Mert hogy van ám ilyen, hogy mi kell hozzá, a hozzávalókat mutatom már is.
1: Ébredés után állítólag nehéz jókedvűnek lenni, de nem nálunk. Így telnek a reggelek a Forrás Rádióban.
2: Te most túl vagy rajta, már tavasszal letudtad, vagy megélted, átélted a nyaralást. Utána volt benned ilyen? Azért te messzire mentél, külföldön voltál, visszatértél. Benned volt az, hogy a csudába is, de ott lennék még?
3: A csudába is, pont így.
4: Pont így, ezzel a kifejezéssel.
2: Klasszikus irodalomból idézünk.
5: A csudába.
3: Így van, csak én vigyázzak mindig a lépcsőn.
2: A galacsinnal, az a vigyázni kell.
3: Ti is vigyázzatok.
2: De
3: persze, nem, hát azért nyilván bennem volt, persze. Meg hát hazajöttünk, azért az időjárás sem feltétlenül volt olyan, mint kint Mexikóban. Meg hát azért gyönyörű helyeken jártunk, persze. Tehát, hogy azért az úgy, na, mégiscsak hiányzik az embernek.
2: Jó, és ilyenkor próbálod valamivel elütni a dolognak az élét? Tehát mit tudom én, még olyan mexikai italokat kevergetni magadnak itthon, fölvenni a szombrérót, bármi?
3: Nem. Hát figyelj, annyi van, hogy hoztunk, mit tudom én, ilyen mindenféle fűszereket haza például, meg ilyen kis önteteket. Na, azok úgy néha
2: előveszed, igen. Megkönnyezed, igen. Milyen jó volt ott kint.
3: Persze, meg hát azért úgy rendre, tehát azért a gyerekek úgy szokták emlegetni, tehát azért előjönnek nyilván a kinti élmények.
2: Ezek mindig szép emlékek. Oké, de mi, aki előtte vagyunk, tudunk erre bárhogyan készülni? Tehát nyilván jó helyre fogunk menni, szeretni fogjuk, ahova megyünk, de rá tudunk-e készülni, vagy tudjuk-e azt élvezni, hogy most még nem utána vagyunk, hanem az elején. Velem

0: Mi az szokott jelenni, hogy ezt így tudatosítom magamban, hogy jó, ez még csak az első nap, de jó lesz.
1: Amúgy a várakozásnak is megvan szerintem a maga öröme, amikor már ott vagy közvetlenül előtte, és amikor már úgy izgatott vagy, már hogy pakolászol, készülsz fejben, tehát szerintem az is egy klassz időszak.
2: Bennem mindig egyébként ilyen kettősség van ezzel kapcsolatban. Tehát maga a macera bennem van, mint feszültség, hogy akkor tényleg, főleg, hogyha mondjuk külföldre mész, ugye a reptéren, hogy minden rendben legyen, hogy ott majd hogy fogsz közlekedni, stb.
0: Ugyan tehát ilyen tervek.
1: Hogy fogsz közlekedni? Minden rendben lesz.
0: Tízre teljesen illuminált bicikliseket kell kikerülnöd, amikor bemész a településre.
1: És nem este 10-re, hanem délelőtt 10-re. Ugye?
0: Oké.
2: Okay. Jó, most meg, ugye, most, hogy megyünk Tokajra, vagy Tokajba, ott például meg az, hogy ugye az út, hogy majd 42 fok lesz, amikor elindulunk, mert most tudatosult bennem, hogy ilyen frankó időjárásunk lesz.
1: Lesz tehát, elég bor,
2: igen, meg hogy mikor érünk oda, stb. Tehát, hogy ilyen feszültség azért szokott bennem lenni, meg van bennem ez az izgatottság, amit mondasz, hogy majd ott mit fogunk csinálni, meg én például ilyen nagyon előre tervezős vagyok, tehát, hogy itt szeretem tudni, hogy akkor mikor, hova, és azt persze utána változhat, csak azért szeretem tudni, hogy akkor milyen programok lesznek. És akkor...
0: Ő az, aki, hogyha én leheveredek ott a kanapére, és mondjuk szundítanék egyet, akkor az úgy nincsen jól. Tehát
1: ez nem fel van a menetrend.
0: 1800 órára ott kell lennünk, az nem tudom én minden. Ismerős a típus. Én pont nem ez vagyok. Én valahogy, amikor elindulok és nyaralok, akkor azt mondom, hogy na itt minden off, mindenki kapcsolva. Történik, aminek történnie kell, sodródok. Nyaralunk, hurrá, nyaralunk, nincsen szoba, oké, nincsen klíma, oké, nincsen étel, oké, megoldjuk, mindent megoldunk.
2: Persze mindent megoldasz, de most azért csak körbenézel az adott helyen.
0: Nincsenek elvárásaim, ennyire mentem.
2: Jó, hát ennyi, jó, most ne ennyiből induljál ki, hanem valahol máshova, ami szóval van látnivaló.
0: Én mindenhol jól érzem magam, ahol elkísért Jack barátom.
1: Ennyi, onnantól kezdve minden vidám.
3: Buenos Morgan, minden hét.

0: Lil Wayne és French Montana. Velük zártam ezt az órát, és magában a szombat délelőtti programot is. Úgyhogy meg is köszönöm már a megtisztelő figyelmed 7 órától mostanáig. Tamást hallottad az előző, mit tudom én, hány órában. A folytatás Hitler Andit hozzá nektek, 8 óráig töltetitek vele az időt, akkor berobban DJ Hubik, jön a Saturday Live Session, például Don Pandával, Thomas Kutinovával, aki tegnap fellépett a Dunafesten Esztergomban, aztán a Club Sessionben Johnny Steyerrel és Robin Schulzzal a Sugar Radio Show zárja a sort. Én pedig most zárom a szombat délelőtt, ott van egy új hírem, holnap délután is fogunk találkozni. A Tatabányai Gyémán strandfürdőben leszünk, ott lesz a Roland Lackó, ők lesznek a műsorvezetők, én pedig dízsizek majd nektek jó néhány órában. Holnap tehát 1 és 6 óra között irány a Tatabányai Gyémán strandfürdő. Az idő jó lesz, a zenék is, nem lesz hiány belőlük. Na, csáó, csáó mindenkire, hétfőn győzök!
1: 7 óra, amikor nem kell bocsánatot kérned a hangerőért.
2: Hallgasd a Chartert, a Forrás Rádió top listáját minden hétköznap délután 5-től este 7-ig.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
3: Srácok, ha a feleségem rájön, hogy elmegyek veletek erre a szingli bulira, kinyír.
0: Ó, Roli, nyugi. A csajom szerint úgysem mer senki hozzánk szólni.
4: Pontosan. Plusz, ha valaki mégis bepróbálkozna, csak megmutatom neki a makettgyűjteményem fotóit, és azonnal elmenekül.
1: Ugye tudod, hogy te is hivatalos vagy a nyár?

0: Tatai Krónika. Tatai és a kistérség legfontosabb hírei a Forrás Rádióban.
1: Pontban egy óra van, jó napot kívánok, üdvözlöm Önöket, ülésezett a Tatai Kistérségi Többcélú Társulási Tanács. Ezen a héten tartották a Tatai Tehetséggondozó Művészeti Tábort Kárpát-medencei fiatalok részvételével. Kortárs barokk címmel rendeznek kiállítást Tatán. Ezek a Tatai Krónika hírei, már is jövök a részletekkel, a mikrofon mögött Szabó István. Tegnap délelőtt a Tatai Városházán ülésezett a Tatai Kistérségi Többcélú Társulási Tanács. A kistérségi polgármesterek ezúttal elsősorban a versenyképes járások program kapcsán egyeztettek. Az ülés napirendje egy olyan közbeszerzés kiírására vonatkozott, amely komplex tervezési feladatok elindításáról szól. Ezzel kapcsolatban Michl József, Tata polgármestere, a társulási tanács elnöke elmondta, ez Tatán érinti a Güntner Aréna mellett egy új parkoló építésének tervezését, egy kistérségi közlekedésbiztonsági koncepció és egy kistérségi kerékpárút koncepció elkészítését, valamint településkapuk és gyalogos átkelőhelyek létrehozását is. A versenyképes járások program segítségével olyan beruházások valósulhatnak meg, amelyek erősítik a kistérséget többek között a köz- és közlekedésbiztonsági fejlesztések nyomán. Augusztus 3-án délelőtt a Városháza dísztermében nyitották meg az idei 23. Tatai Tehetséggondozó Művészeti Tábort, amelyben tatai, szőgyéni, szovátai és magyar kanizsai diákok alkottak és ismerkedtek egymással. A megnyitó Michl József Tata polgármestere elmondta, a tábor célja a kezdetektől fogva az, hogy a tatai és kárpát-medencei testvértelepülésekről érkező fiatalok találkozzanak, ismerkedjenek, közös élményeket szerezzenek és erős barátságokat kössenek. Az idei táborba 7 szőgyéni, valamint 6-6 szovátai és magyar kanizsai gyermek érkezett Tatára. És végezetül programajánlata, a 27. Tatai Barokk Fesztivál alkalmából Kortárs Barokk címmel rendeznek kiállítást Tatán. Az érdeklődőket augusztus 15-én 17 órára várják az angol kerti Eszterházi nyári lakba. A tárlatot Kövesdi Mónika művészettörténész nyitja meg. Ezek voltak a Tatai Krónika hírei. Köszönöm figyelmüket, további jó rádiózást kívánok. Tartsanak a Forrás Rádióval, kevesebb mint egy óra, és újra találkozunk.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Forrás Rádió. Kiszínezzük a hétvégét. Indul egy újabb óra Hittoller Andreával. Forrás Rádió. Mindig vele.
2: Szép napot kívánok mindenkinek, már indítom is a mai napot, gyertek, tartsatok velem. Szokás szerint este 8 óráig foglak szórakoztatni titeket, meg hozom a legjobb slágereket. Ebben az órában például hozok pár tippet ahhoz, hogyan tudunk spórolni a vízzel és az árammal. Az óra azonban most indul Martin Garrix és Carolina Lyer közösével, ez a Smile.

Bob Sinclair és Steve Edwards közöse a World Hold On, szólt itt a Forrás Rádióban, mindig veletek vagyunk. És akkor most nézzük, hogy hogyan tudunk spórolni a vízzel. Hát például úgy, hogy fogmosás közben elzárjuk a csapot, csak öblítéshez nyissuk meg újra. Aztán a hosszú fürdés helyett most válasszunk inkább a rövidebb zuhanyzást, és a zuhany se folyjon feleslegesen, szappanozás vagy hajmosás közben. Aztán fogjuk fel a zuhany elején kifolyó hideg vizet, amíg a meleg víz megérkezik, tegyünk a zuhany alá egy vödröt. A víz használható takarításhoz, felmosáshoz, egyébként WC-öblítéshez is, vagy locsoláshoz. A tisztább fürdővizet például használhatjuk WC-öblítéshez is. Ne töltsük tele a kádat, amennyiben ragaszkodunk a fürdéshez, a szokásosnál jóval kisebb mennyiséggel is. Nagyon sok víz megtakarítható. Hozok még ilyen tippeket, viszont most megyünk tovább Ambiana-n és Roald Stein közösével. But maybe that's a lie. Honey, what's your heart?

Curtis és BLR közöse a Tudja az Ég, ezt szólt itt a Forrás Rádióban, és akkor most jönnek még hasznos víz- és áramsporolási tippek. Például csak megfelelően megtöltött mosógépet indítsunk el, néhány ruha darab miatt ne futtassunk végig egy teljes programot, de a gépet se tömjük túl. Ez egyébként víz- és áramsporolás szempontjából is hasznos. A mosást időzítsük reggelre, hogy az esti csúcsidőben, tehát 17 és 22 óra között ne terheljük a rendszert. Aztán a zöldségek és gyümölcsök mosóvizét fogjuk fel, ha a víz nem tartalmaz mosogatószert vagy más vegyszert, felhasználható például szobanövények vagy kerti növények öntözésére. Aztán csökkentsük a készenléti fogyasztást, a ritkán használt televíziót, játékkonzolt vagy bármilyen ilyen eszközt, azt mindenképpen húzzuk ki, tehát áramtalanítsuk. Ezek a hasznos tanácsok a víz és az áram spórolásával kapcsolatban, tegyetek meg ti is mindent, amit lehet. Aztán most megyünk tovább a legjobb slágerekkel, Baker Matt és a Baby, ez a dal jön a folytatásban. Baby!

0: ahol minden reggel újra kezdődik ugyanaz a küzdelem. Két férfi szembeszáll a fáradtsággal, az álommal és a rossz kedvel. Fegyverük a mikrofon, küldetésük felébreszteni téged. Buenos Morgen! Ez a Forrás Rádió reggeli sója I.S. Rolanddal és Rédl Ádámmal. Minden hétköznap reggel 6-tól 10-ig. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám!
1: Ne aggódj, még csak augusztus van, de a Plazma Centerben már most csengettek a tanítkezdés költségeinek. A hónapban ugyanis igazán nagy emeléssel várunk vissza. Ha már több mint fél éve nem voltál plazmát adni, most különösen érdemes visszatérned. Újra alkalmasítást követő első 5 plazma adásoddal ugyanis összesen 103.000 forint juttatást vihetsz haza. Legyen szó akár nyárvégi tervekről, akár tanítkezdésről, a Plazma Center mindenben támogat. Foglalj időpontot újra alkalmasításra a plazmacenter.hu oldalon. Szeretettel várunk!

0: Bonán, Ottali.
1: Rendkívüli helyi buszmenetrend Tatabányán az extrém meleg miatt. Augusztus 5-től 8-ig, szerdától szombatig az 1-es, 2-es, 5-ös, 10-es és 11-es helyi járatok rendkívüli menetrend szerint közlekednek. Bővebb információ a tbusz.hu honlapon és a T-busz Facebook oldalán.
2: Ez reklám volt. Most pedig vissza a legjobb zenékhez. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

Avenue és a Don't Call Me Baby, ezt szólt itt a Forrás Rádióban, mindig veletek vagyunk, a mikrofon mögött pedig továbbra is Hitteler Andreát halljátok. Én pedig azért vagyok itt, hogy hozzam nektek a jobbnál jobb dalokat. Például most megyünk tovább Nelly Furtado 2020.

Ez volt a 2020-as keverem itt a Forrás Rádióban. Ha van valami közölni valótok, akkor azt nyugodtan megtehetitek. Egyébként elértek bennünket SMS-ben és Viber üzenetben is 0629789485-ös, de ha az kényelmesebb, akkor a Messengeren is tudtok üzenni. Megtaláltok minket a Facebookon, Instán, TikTokon és YouTube-on is, akár ott viszont nézhetitek a Buenos Morgan egyes részleteit is. Nos, megyünk tovább Lady Gaga-val, a folytatásban ér

Belső órájának végéhez, amit szokás szerint azt jelenti, hogy át kell adnom a mikrofont Szabó Istvánnak, hiszen jönnek a hírek, információk. A következő órát pedig majd a Jonas Blue és Maliv közöse indítja az Age of Desire. Mutatom!

kocsiban ülve, vagy már otthon pihenve is lehet koncert. Hallgasd a Chartert, a Forrás Rádió toplistáját minden hétköznap délután 5-től este 7-ig. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.

0: a Forrás Rádióban.
1: 3:02, üdvözlöm Önöket, a miniszterelnök szerint hétfőn akár még egy turbina is újraindulhat a paksi atomerőműben. Több tűzeset volt Tatabánya környékén, egy csempész hálózat 78 tagját állították elő Spanyolországban. Ezek a hírek a Forrás Rádió mikrofonjánál, Szabó István, jönnek azonnal a részletek. A mostani visszajelzések alapján halvány esély van arra, hogy hétfőn újraindulhat még egy turbina a paksi atomerőműben, mondta a miniszterelnök kérdésre válaszolva a budapesti kormány szóvivői tájékoztatón. Magyar Péter közlése szerint ezzel a termelés a mostani 240-ről 500 megawattra emelkedhet. A miniszterelnök rámutatott, szükség van Magyarországon egy nagy atomerőműre, meg kell nézni Paks 1 mire képes. Hozzátette, fel kell készülni a Duna tartósan alacsony vízállására. A durva hőségben és a nagy szárazságban egyre gyakoribbak a tűzesetek. Komárom-Esztergomban több szabadtéri tűzhöz is rohanniuk kellett a tűzoltóknak az elmúlt napokban. Tatabányán a tűz csütörtök délután összesen mintegy 3 hektáron tombolt a Kacsástónál, és volt egy másik tűz is a Mészáros utca közelében, ahol ajnövényzet és erdős terület égett egy kiszáradt tómederben. A tatabányai, bajnai és komáromi hivatásos, az oroszlányi önkormányzati, valamint a kocsi és környei önkéntes tűzoltók vonultak ki az esethez, a helyszínen drón is segítette a beavatkozást. Egy csempészhálózat 78 tagját állították elő Spanyolországban. A bűnözők a földközi tenger nyugati medencéjében kétirányú tevékenységet folytattak. Kábítószert, fegyvert, embereket csempésztek Európa és Algéria között. Tájékoztatott az Európai Unió hágai székhelyű rendőrségi együttműködési szervezete, az Europol. A nyomozók megállapították, hogy a hálózat tagjai teljes hajóflottát irányítottak, beleértve a nagysebességű úgynevezett szellem motorcsónakokat is, amelyeket Spanyolországban hosszúk és motor teljesítményük alapján betiltottak. És végezetű sport, Szőlősi Zácsik Szandra sérülése miatt hosszú időre kidőlt a MOL Esztergom csapatából, úgy volt visszavonulhat, 8 hónap kihagyás után viszont már ismét közösen készül csapattársaival a következő szezonra. A MOL Esztergom balátlövője tavaly a Crvena Zvezda elleni EHF Európa Liga selejtezőn szenvedett előső keresztszalag szakadást. Most újra pályára lépett a Moson-Magyaróvári KC elleni felkészülési mérkőzésen, amelyet csapata 43-33-ra nyert meg. És úgy tűnik, Szőlősi Zácsik készen áll az új szezonra.
0: Időjárás.
1: A hétvégén folytatódik a forró nyári időjárás. A délutáni órákban 30 fok feletti hőmérséklet várható, helyenként 35 fok közelébe is emelkedett a hőmérő hikanyszála.
2: Időjárás jelentésünket az esztergomi Csevola és Fia Volkswagen márka kereskedés támogatja.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Forrás Rádió. Kiszínezzük a hétvégét. Indul egy újabb óra Hittoller Andreával. Forrás Rádió. Mindig vele.
3: Szép napot, sziasztok, Pisti köszi a híreket. Vágjunk bele a második órába is, amiben filmes hírek fognak következni. Például szó lesz két olyan filmről is, ami letarolta a mozikat, mármint bevétel szempontjából, meg szó lesz a Halálos iramban következő részéről is. Most azonban egyelőre még zenélünk, az óra indul a Jonas Blue és Malif közösével, ez az Age of Desire.

A New Level Empire és az Odafuthatnánk című sláger után megyünk is tovább, és hozom akkor azt a két filmet, ami letarolta a mozikat. Mert a legnagyobb mozis bevételt produkáló hétvégét hozta össze az Odüsszeia és a Pókember vadonatúj nap, legalábbis a Variety beszámolója szerint. Azt írják, hogy a két nagyszabású produkció együtt hozzávetőleg 430 millió dollárt hozott a kasszára a mozipénztárakban csak az elmúlt hétvége folyamán. A mozi történelmében ez volt a második olyan hétvége, ami meghaladta a 400 millió dolláros bevételt. Ti láttátok valamelyiket? És hogy tetszett? Írjátok meg 0620 978 978 5-ös. Most megyünk tovább Lisa, Doja

Regardless a Ride It, ezt volt itt a Forrás Rádióban, mindig veletek vagyunk. És hogyha mi nem is, de Vin Diesel rendkívül bizakodó a Halálos iramban sorozat következő fejezetével kapcsolatban. A színész elárulta ugyanis, hogy már elolvasta a Fast Forever munkacímen készülő 11. rész forgatókönyvét, amelyet saját bevallása szerint az elmúlt évtizedek egyik legjobb filmes szkriptjének tart. Vin Diesel az Instán osztott meg ezzel kapcsolatos részleteket, és azt is elárulta, hogy a Fast Forever szorosabban kapcsolódik majd a széria gyökereihez, mint az elmúlt részek. A készülő film a 2023-as Fast X közvetlen folytatása lesz, a jelenlegi tervek szerint pedig 2028. március 17-én kerülhet a mozikba. Nos, hát kíváncsian várom, mi fog ebből kisülni, nagyon remélem, hogy tényleg a széria gyökereihez fog visszanyúlni, mert amit az utóbbi időben csináltak, hát az...

0: FM. Ha kérdezik, te a Forrás Rádiót hallgatod. Köszönjük! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám!
1: Óriási iskolakezdési akció a Papír Plusznál, a Tatabányai Vértest Centerben. Herlitz, Ico, Topmodell, Ars Una, Dorco, Puma, Converse, Lizzy, iskolatácskák, hátizsákok, füzetek, tollak, ceruzák, mappák, hatalmas választékban, szuper árakon. Nálunk szakszerű segítséget kapsz a tanszerek kiválasztásához. Ráadásul minden 10.000 forintos vásárlás után 1.000 forint értékű vásárlási utalványt adunk ajándékba. Részletek az üzletben. Papír Plusz. Minden, ami az iskolába kell.
2: Ne aggódj, még csak augusztus van, de a Plazma Centerben már most csengettek a tanévkezdés költségeinek. A hónapban ugyanis igazán nagy emeléssel várunk vissza. Ha már több mint fél éve nem voltál plazmát adni, most különösen érdemes visszatérned. Újra alkalmasítást követő első 5 plazma adásoddal ugyanis összesen 103.000 forint juttatást vihetsz haza. Legyen szó akár nyárvégi tervekről, akár tanévkezdésről, a Plazma Center mindenben támogat. Foglalj időpontot újra alkalmasításra a plazmacenter.hu oldalon. Szeretettel várunk vissza!
3: Rendkívüli helyi buszmenetrend Tatabányán az extrém meleg miatt. Augusztus 5-től 8-áig, szerdától szombatig az 1-es, 2-es, 5-ös, 10-es és 11-es helyi járatok rendkívüli menetrend szerint közlekednek. Bővebb információ a tbusz.hu honlapon és a T-busz Facebook oldalán.
0: Ez reklám volt. Most pedig vissza a legjobb zenékhez. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven alul

Arthur Masters az I Like The Way You Kiss Me, ez szólt itt a Forrás Rádióban, és bizony még mindig van filmes hír a tarsolyomban, méghozzá a Barbie-ról. A folytatása egyelőre parkolópályára került, méghozzá azért, mert a Warner Bros. Discovery vezetője David Zaslav nem akarja jóvá hagyni Margot Robbie és Ryan Gosling magas fizetési kérelmét. Ezek szerint ugyanis a sztárok a nyereségből is részesednének, Gosling pedig 20 millió dollárra szeretné emelni a fizetését. Greta Gerwig és Noah Baumbach már előállt egy új ötlettel, mármint ami a Barbie folytatását illeti, de addig nem árulják el ezt a történetet, amíg minden szerződés a helyére nem kerül. Ez azért fontos egyébként, mert hogyha decemberig nem tudnak megállapodást kötni, akkor a Barbie filmes jogai visszakerülhetnek a Mattelhez, és teljesen új csapattal indulhat újra a projekt. Annak viszont szerintem semmi értelme nem lenne. Na de most, aminek van értelme, az, hogy megyünk tovább a legjobb slágerekkel, Prezioso és Marvin közösen jön a folytatásban a Tell Me Why.

Erős és Piggy Boy, valamint Sári Évi közöse a Rég válok valakire itt a Forrás Rádióban. És bizony, megyünk is tovább egy újdonsággal a BTS-től. Már szól is a Swim.

El is értünk az óra végéhez, ami azt jelenti, hogy most jön Szabó István a hírekkel, információkkal. Én addig ellépek egy pár perc szünetre, aztán természetesen visszatérek és hozom nektek ezt a dalt.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Gyorsaság, pontosság, megbízhatóság. Gerecse Taxi Tatabánya. 0634 325 325.
2: Emeld új szintre vállalkozásod. Hirdes ott, ahol mindenki hallja.
3: Mindenki hallja.
2: A Forrás Rádióban a márkát hangja célba ér. Gyorsan, hatékonyan, helyben. Új, kedvezményes hirdetési csomagokkal várunk. Keresd értékesítőinket.
3: www.forrasradio.hu.
4: Srácok, ha a feleségem rájön, hogy elmegyek veletek erre a szingli bulira, kinyír.
5: Ó, Roli, nyugi. A csajom szerint úgysem mer senki hozzánk szólni.
4: Pontosan. Plusz, ha valaki mégis bepróbálkozna, csak megmutatom neki a makett gyűjteményem fotóit, és azonnal elmenek.

0: Forrás Rádióban.
1: 3:03, üdvözlöm Önöket, szép szombat délutánt, 5%-ra csökken a tűzifa áfája, a Rüdiger-tó vízszintje már a kritikus értéket közelíti, ezért a Horgász Egyesület rendkívüli védelmi intézkedéseket vezetett be. Újabb közönség találkozót szervez a Hajrá Zöldek podcast párkányban. Jövök a részletekkel, ezek a Forrás Rádió hírei, a mikrofon mögött Szabó István. Szeptember 15-től a jelenlegi 27%-ról 5%-ra csökken a tűzifa áfája, jelentette be a kormány erről szóló döntését Magyar Péter miniszterelnök Budapesten. A miniszterelnök közölte, a csökkentés érinti a pelletet, a brikettet és a faszenet is, amelyek ugyanezen áfakulcsa alá esnek. Kitért arra is, hogy a szociális tűzifa keret emeléséről hamarosan döntés születik. Az országos kánikula és az elhúzódó aszály Komárom-Esztergom vármegye vizeit sem kíméli, számolt be róla a kemma.hu. A kedvelt komáromi horgásztó a Rüdiger-tó vízszintje már a kritikus értéket közelíti, ezért a Horgász Egyesület rendkívüli védelmi intézkedéseket vezetett be a halállomány megóvására. A kialakult helyzet miatt az Egyesület korlátozásokat vezetett be a horgászok számára, két tervezett haltelepítést elhalasztottak, és horgászversenyeket is le kellett mondaniuk. A cél, hogy a tó élő világát a lehető legjobban megóvják ebben a rendkívüli időszakban. 10 napon keresztül immunerősítő anyagot kaptak a halak, a szokásos vízkezelési és iszapcsökkentési munkákat előrehozták, emellett napelemes szivattyúrendszerrel friss vizet juttatnak a tóba. A védekezés részeként új vízforgatót és oxigénbejuttató berendezést is üzembe helyeztek, hogy javítsák a víz oxigén tartalmát, ami a felmelegedő tavakban létfontosságú a halak túlélése szempontjából. Az amerikai szenátus megszavazta pénteken az Oroszország elleni szankciós csomagot, amely egyebek között lehetővé tenni akár 100%-os vám kivetését az orosz kőolajat és földgázt vásárló országokra. A jogszabályt Lindsey Graham közelmúltban elhunyt szenátor kezdeményezte még tavaly. A törvényt kétpárti támogatással fogadta el a kongresszus felsőháza, így az végszavazásra a képviselőház elé kerülhet, várhatóan szeptember elején. És végezetül sport, újabb közönség találkozót szervez a Hajrá Zöldek podcast párkányban. Augusztus 9-én vasárnap délután 5-től a szurkoló Gróf Dáviddal találkozhatnak, a Ferencváros korábbi kapusával. A beszélgetés egyben a podcast következő adásának felvétele is lesz, amelynek házigazdája Varga Dávid. A kapussal a Fradinál töltött időszakának legszebb pillanatairól, a klubbal elért sikereiről és jövőjéről beszélgetnek. A rendezvénynek a párkányi kapu fappába adott hont, a belépés pedig ingyenes.
0: Időjárás.
1: A hétvégén folytatódik a forró nyári időjárás. A délutáni órákban 30 fok feletti hőmérséklet várható, helyenként 35 fok közelébe is emelkedett a hőmérő ikonyszála.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Forrás Rádió. Kiszínezzük a hétvégét. Indul egy újabb óra Hittoller Andreával. Forrás Rádió. Mindig vele.
2: Szép délutánt kívánok mindenkinek, Pisti, neked pedig természetesen köszi a híreket. A következő órában szó lesz arról, hogy Ariana Grande miért akar visszavonulni, meg persze beszélek majd arról is, hogy a Z-generációnál mik a legnépszerűbb babanevek. Hozom a jobbnál jobb dalokat is, szóval ha az óra indul, Kata és John közösével ez a Turn the Lights Off.

és hozzájájó 2000-ből szólt, ez a szuperdal itt a Forrás Rádióban, és hamarosan hozom majd az információkat Ariana Grande-val kapcsolatban, azt, hogy ugye miért szeretne visszavonulni, viszont most megyünk tovább, egyelőre Galantis és David Guetta, valamint mennek közös

Kozma Orsi és Lotfi Begi közöse a köz, hogy jöttél után. Nézzük akkor, mi a helyzet Ariana Grande-val kapcsolatban. Napokkal ezelőtt dobta piacra legújabb albumát Petal címmel, azonban mégsem ez a felkapott téma vele kapcsolatban, hanem a külseje. A rajongók borzasztóan aggódnak, sokan kritizálják is, hogy ennyire vékony, a dolog pedig odáig fajult, hogy egyes hírességek szerint egyenesen a szemünk láttára haldoklik az énekesnő. A sztár besokalt, és a szóvivőjén keresztül erősítette meg a People magazinnak kiadott közleményében, hogy a turnéja után egy időre visszavonul a nyilvánosság elől, méghozzá a kritikák miatt, amik hosszú évek óta folyamatosan érik őt. Az Eternal Sunshine turné következő állomásai tehát nincsenek veszélyben, egy jövő nyára tervezett projektjéből azonban kiszállt. A londoni Barbican színházban a Sunday in the Park with George című musicalben szerepelt volna Jonathan Bailey oldalán, ezt azonban lemondta sajnos, úgyhogy nem lesz látható benne. Nos, akkor menjünk most tovább Ariana Grande-val a folytatásban, szólt tőle a Yes and...

Maroon 5-tól Soltan Makes Me Wonder 2007-ből itt a Forrás Rádióban. És akkor nézzük, hogy a Z-generációnál mik a legnépszerűbb baba nevek. Hát ugye a boomereknél népszerű volt a Katarina, Krisztina, a Mónika, a fiúknál pedig ugye a Gábor, az Attila és a Zoltán. Aztán jöttek a milleniálok, akik már egy picit változtattak, és náluk ez már annyira nem volt menő. Náluk a Lili, a Mira, az Oliver és a Noel voltak a legnépszerűbb nevek. Aztán jön a Z-generáció, akik egyébként szeretik a különleges, trendi és dallamos hangzású neveket, így népszerű a Teo, a Medárd, a Medox, a Róza, a Zorka és a Tekla név is. Egyébként ezek nem rossz nevek. Most megyünk akkor tovább, Zoe Wiesel szól a Girls Like Us.

0: Laza Funky.
1: Ez a Forrás Rádió, mindig veletek vagyunk, az imént pedig a Back to Black-től szólt a Laza Funky. Most pedig megyünk tovább, egy újdonság következik. Hypaton, Norma Jean Martin és Henry PFR közöse az Out of My Head. Oh.

0: Ez sajnos azt kell mondanom, hogy ennek az órának is vége van, de van még hátra egy jó pár, hiszen egészen este 8 óráig itt leszek veletek, és hozom a jobbnál jobb slágereket. Na meg, hozok még szuper ötleteket, például nyári ételekből. Viszont most átadom a mikrofont Pistinek, hozza a híreket, információkat, utána pedig megyünk majd tovább Lady Gaga abrakadabrájával. Mutatom!
1: Vagy szombat este, de nem csak a Facebookot vagy az Instát

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Hello, szia, Bábolna és környéke! Most szombaton buli van a tónál. A nyár kedvenc szuperbulia vár mindenki csodás környezetben a szabad ég alatt, Bábolnán a Green csónakázó tónál. Korai kezdés, 21-kor startoló

0: Tatabányánál, Bábolnál. Ottali!
1: Rendkívüli helyi buszmenetrend Tatabányán az extrém meleg miatt. Augusztus 5-től 8-ig, szerdától szombatig az 1-es, 2-es, 5-ös, 10-es és 11-es helyi járatok rendkívüli menetrend szerint közlekednek. Bővebb információ a tbusz.hu honlapon és a Tbusz Facebook oldalán.
2: Ez reklám volt.

0: Forrás Rádióban.
1: 3 perc múlva délután 4, üdvözlöm Önöket, jó napot kívánok! Tűzütött ki a MOL pozsonyi finomító telepén, mai féltől megszűnt az első fokú vízkorlátozás Tatabányán, Betlehem Dávid aranyérmet szerzett. Már is jövök a részletekkel, ezek a hírek a Forrás Rádió mikrofonjánál, Szabó István. Tűzütött ki a MOL pozsonyi finomító telepén, közölte a pénteki kormányszóvívői tájékoztatóján Magyar Péter miniszterelnök. Közlése szerint egy tartály gyulladt ki, nem történt sérülés, és az esetnek elvileg ellátásbiztonsági következménye sincsen. A pozsonyi Újszó online portálnak Anton Molnár, a vállalat szóvívője azt mondta, hogy a tűzeset az egyik kőolaj termékeket tároló tartály sérülése előzte meg, majd a benne lévő anyag meggyulladt. A tűz nem terjedt át más technológiai egységekre és tárolókra. A finomító termelését nem akadályozta, a balesetben senki nem sérült meg. Mai féltől megszűnt az elsőfokú vízkorlátozás Tatabányán, ugyanis véget ért a 3. fokú hőségriasztás. A lakosságot érintő korlátozások tehát megszűnnek, de az önkormányzat felkérésére már korábban bevezetett energiatakarékossági intézkedések továbbra is hatályban maradnak a városi cégeknél és az intézményeknél. Antal Nimród rendezi a Russell Crowe főszereplésével készülő Blue Fly című új sci-fi akciótrillert, adta hírul a Deadline.com, hollywoodi hírportál. Szinopszisa szerint a Butterfly a kongói demokratikus köztársaságban játszódik, ahol egy gyászoló ENSZ fordítót bevonnak egy különleges egység titkos műveletébe, amelynek célja egy rejtélyes, a vadonban lezuhant repülőgép felkutatása. A Deadline.com cikkében idézik Antal Nimród rendezőt, aki szerint a Blue Fly intenzív, valósághű és karakterközpontú thriller lesz merész sci-fi környezetben. Antal Nimród korábban olyan filmeket rendezett, mint a Control, az Elhagyott szoba, a Szállítmány, a Ragadozók, a Vízkis, a Stranger Things című sorozat egyes epizódjait is ő rendezte, legutóbbi filmje a Megtorlás Liam Neeson főszereplésével. És végezetül sport, Betlehem Dávid aranyérmet nyert pénteken a nyíltvízi úszók 3 kilométeres kieséses versenyszámában a Párizsi Európa bajnokságon. A 22 éves magyar sportoló korábban a 10 és 5 kilométeres versenyben második volt, most viszont megszerezte a magyar küldöttség első aranyát a francia fővárosban.
0: Időjárás.
1: A hétvégén folytatódik a forró nyári időjárás. A délutáni órákban 30 fok feletti hőmérséklet várható, helyenként 35 fok közelébe is emelkedett a hőmérő ikonyszála.
0: Időjárás jelentésünket a Carnet M5 Kft. Tatabányai Toyota márka kereskedése támogatta. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Forrás Rádió.

Szép délután kívánok mindenkinek, köszi, hogy itt vagytok velem, Pisti neked pedig természetesen köszi a híreket. Nézzük, miről lesz szó ebben az órában. Hozok például olyan hűsítő ételeket, amivel túl tudjátok élni a nyári hőséget. No meg jönnek a jó zenék is a folytatásban. Indulunk tovább Lady Gagával, ahogy előző óra végén ígértem, szól az Abrakadabra.

A konyha 2019-es legre a napjaink lapjai szólt itt a Forrás Rádióban, és akkor hozom nektek, ahogy ígértem, a hűsítő ételeket, mert ebben a nagy hőségben azért valljuk be őszintén, nem mindig van az embernek kedve enni, főleg nem zsíros és meleg ételeket. Ezért most hozok olyan ötleteket nektek, amik táplálóak és egyben hűsítőek is. Az első ilyen egy jó kis görögdinnye saláta. Bizony, ebben a görögdinnyén kívül kell tenni fetasajtot, egy csipet mentát, ízlés szerint bazsalikomot, de elhagyható, és valamilyen pirított magot. Tudom, hogy furán hangzik, de higgyétek el, jó lesz. A legjobb egyébként fenyőmaggal, de mehet bele dió vagy mandula is. Ha szeretitek a balzsamecetet, azzal is meg lehet locsolni, de ez már egyéni ízlés, nélküle is nagyon finom lesz, higgyétek el. Aztán, aminek még szezonja van, az a kovászos uborka, az ebből készült hideg leves pedig nagyon jó frissítő lehet. Ilyenkor nyáron ehhez kell 4 nagyobb kovászos uborka, 3 deci kovászos uborkalé, 3 deci leszűrt hideg zöldségleves, 3 deciliter natúrjoghurt vagy görögjoghurt, fél gerezd fokhagyma, ezt össze kell turmixolni, jól behűteni, és már fogyasztható is. Hozok még ilyen recepteket.

You Should Be Sad után nézzünk akkor még pár hűsítő receptet. Maradunk a leveseknél. Amit ajánlani tudok még, az a gazpacho, amit többféleképpen is el lehet készíteni. Amit én hoztam, abba kell 1 kg paradicsom, aztán 1 darab kígyóborka, fél közepes vöröshagyma, 2 gerezd fokhagyma, másfél evőkanál balzsamecet, 70 ml olívaolaj, só és bors ízlés szerint. Az elkészítése pedig nagyon egyszerű. A paradicsomnak levesszük a héját, kivesszük a magházát, felkockázzuk, az uborkát is meghámozzuk, felkockázzuk, mehet mellé a nagyobb darabokra vágott vöröshagyma és a fokhagyma, ezeket betesszük egy turmixgépbe, alaposan összedaráljuk, és tulajdonképpen ennyi az egész. Behűtjük, és utána már fogyasztható is. Ha nagyon sűrű lenne, akkor egy kis vízzel lehet hígítani. Aztán, ha már hűsítő ételek, akkor nyilván a saláta több verziója is működhet, amibe rakhatunk finom zöldségeket, mangót, magokat, valamilyen sajtot. Aztán lehet bele tenni maradék húst, esetleg tonhalkonzervet, vagy airfryerben megsütött tofut, húst, gyorsan megvan, és nem termel annyi hőt sem a melegben, mint a sütő. Egy finom, joghurtos vagy olívaolajos, tökmagolajos öntettel pedig szuper frissítő lehet a nyári melegben. És ami még frissítő lehet, az egy jó sláger, mint például 50 Cent 2005-ös szerzeménye a Candy Shop.

Ez a Forrás Rádió, mindig veletek vagyunk, az imént pedig Minellitől szólt a Memories, a folytatásban pedig hamarosan szólni fog Maiartól a Together We Shine, most meg Riótól a Shine On.

és a szerethetetlen. Ezt volt itt a Forrás Rádióban, mindig veletek vagyunk. A mikrofon mögött továbbra is Hittaler Andreát halljátok, egészen este 8 óráig itt leszek veletek, és természetesen hozom a jobbnál jobb slágereket. 2017-ben fogunk most visszautazni, ugyanis a folytatásban jön.

Detroit. Ennek az órának is elértünk a végéhez, ami egyet jelent azzal, hogy jönnek a hírek, információk, méghozzá Szabó Istvántól. Utána pedig természetesen visszaragadom tőle a mikrofont, és indul a következő óra majd Olivia Rodrigo Drop Dead című újdonságával. Mutatom!

0: minden reggel újra kezdődik ugyanaz a küzdelem. Két férfi szembeszáll a fáradtsággal, az álommal és a rossz kedvel. Fegyverük a mikrofon, küldetésük felébreszteni téged. Buenos Morgen! Ez a Forrás Rádió reggeli sója I.S. Rolanddal és Rédl Ádámmal. Minden hétköznap reggel 6-tól 10-ig. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Nem kínlódok, nem mászkálok. Javítatni a Car Design garázsba járok. Kipufogó és karosszéria javítás, műanyag hegesztés, alvázvédelem, biztosítós kárrendezés, szélvédőjavítás és csere, kedvező áron gyors alkatrészbeszerzéssel. Car Design garázs. Minden, ami karosszéria. Tatabánya, Vértanúktere 8/A, a Volt Bánya gépgyár mögött. 0620 926 76 41. Keressen minket a Facebookon.
2: Srácok, ha a feleségem rájön, hogy elmegyek veletek erre a szingli bulira, kinyír.
3: Ó, Roli, nyugi. A csajom szerint úgysem mer senki hozzánk szólni.
2: Pontosan. Plusz, ha valaki mégis bepróbálkozna, csak megmutatom neki a makegyűjteményem fotóit, és azonnal elmenekül.
4: Ugye tudod, hogy te is hivatalos vagy a nyár? Le-

0: Forrás Rádióban.
1: 3 perc múlva 5 óra lesz, jó napot kívánok, üdvözlöm Önöket, jó hétvégét. A miniszterelnök szerint hétfőn akár még egy turbina is újraindulhat a paksi atomerőműben. Több tűzeset volt Tatabánya környékén, egy csempész hálózat 78 tagját állították elő Spanyolországban. Jövök a részletekkel, ezek a Forrás Rádió hírei, én Szabó István vagyok. A mostani visszajelzések alapján halvány esély van arra, hogy hétfőn újraindulhat még egy turbina a paksi atomerőműben, mondta a miniszterelnök kérdésre válaszolva a budapesti kormány szóvivői tájékoztatón. Magyar Péter közlése szerint ezzel a termelés a mostani 240-ről 500 megawattra emelkedhet. A miniszterelnök rámutatott, szükség van Magyarországon egy nagy atomerőműre, meg kell nézni Paks 1 mire képes. Hozzátette, fel kell készülni a Duna tartósan alacsony vízállására. A durva hőségben és a nagy szárazságban egyre gyakoribbak a tűzesetek. Komárom-Esztergomban több szabadtéri tűzhöz is rohanniuk kellett a tűzoltóknak az elmúlt napokban. Tatabányán a tűz csütörtök délután összesen mintegy 3 hektáron tombolt a Kacsástónál, és volt egy másik tűz is a Mészáros utca közelében, ahol ajnövényzet és erdős terület égett egy kiszáradt tómederben. A tatabányai, bajnai és komáromi hivatásos, az oroszlányi önkormányzati, valamint a kocsi és környei önkéntes tűzoltók vonultak ki az esethez, a helyszínen drón is segítette a beavatkozást. Egy csempészhálózat 78 tagját állították elő Spanyolországban. A bűnözők a földközi tenger nyugati medencéjében kétirányú tevékenységet folytattak. Kábítószert, fegyvert, embereket csempésztek Európa és Algéria között. Tájékoztatott az Európai Unió hágai székhelyű rendőrségi együttműködési szervezete, az Europol. A nyomozók megállapították, hogy a hálózat tagjai teljes hajóflottát irányítottak, beleértve a nagysebességű úgynevezett szellem motorcsónakokat is, amelyeket Spanyolországban hosszúk és motor teljesítményük alapján betiltottak. És végezetül sport, Szőlősi Zácsik Szandra sérülése miatt hosszú időre kidőlt a Mólesztergom csapatából, úgy volt visszavonulhat, 8 hónap kihagyás után viszont már ismét közösen készül csapattársaival a következő szezonra. A Mólesztergom balátlövője tavaly a Crvena Zvezda elleni EHF Európa Liga selejtezőn szenvedett előső keresztszalag szakadást. Most újra pályára lépett a Moson-Magyaróvári KC elleni felkészülési mérkőzésen, amelyet csapata 43-33-ra nyert meg. És úgy tűnik, Szőlősi Zácsik készen áll az új szezonra.
0: Időjárás.
1: A hétvégén folytatódik a forró nyári időjárás. A délutáni órákban 30 fok feletti hőmérséklet várható, helyenként 35 fok közelébe is emelkedett a hőmérő ikonyszála.
0: Az időjárás jelentést a Carnet for Top Kft. Támogatta. Felhőtlen autózást kíván az ön Ford márka kereskedője. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Forrás Rádió. Kiszínezzük a hétvégét. Indul egy újabb óra Hittoller Andreával. Forrás Rádió. Mindig veled.
2: Szép délutánt kívánok mindenkinek, Pisti, köszönöm a híreket, és bizony, már csak 3 óránk van együtt, a következő órában pedig megnézzük azokat a dolgokat a lakásban, aminek sokszor elfelejtjük a lejárati idejét megnézni. A jó dalokról sem feledkeztem meg, szóval indulunk, ahogy előző óra végén ígértem, Olivia Rodrigóval, már szól is a Drop Dead.

Sofia Buena és a Real Girl 2007-ből szólt itt a Forrás Rádióban. A folytatásban pedig megyünk tovább, ugrunk egy icipicit az időben 2019-ig. Eros Ramazzotti és Luis Fonsi közösével megyünk tovább. Ez a Perle Strade.

Empire, és az áthajózhatnánk, szólt itt a Forrás Rádióban, és akkor nézzük meg azokat a dolgokat a lakásban, aminek általában nem szoktuk nézni a lejárati idejét, ezt a listát szakértők állították össze. Ilyen például a naptej. A gyártók szerint 3 évig megőrzi használhatóságát, de a forró autóban és a strandtáskában töltött idő ezt akár felül is tudja írni. Aztán itt van a fehérítő, ami 6 hónap és 1 év után már használhatatlan, és ugyanez igaz a fertőtlenítő kendőkre és sprékre is. Aztán érdemes még odafigyelni a HEPA szűrőkre is, 6-tól 12 a lejárati idejük, az aktív szeneseket pedig már 3-6 havonta kell cserélni. De ha épp felújítasz, vagy több háziállattal élsz, akkor ez az időszak drasztikusan lerövidülhet. Jövök még ilyen dolgokkal a folytatásban is, viszont

0: az energiád már kevesebb, de a zene pont elég.
1: Ez a Beat.
0: Ez a Beat.
1: A délután ritmusa. Hallgasd a Forrás Rádiót,

Kijön 2003-as slágere, a Can't Hold Us Down után pedig. Nézzünk akkor még meg pár további olyan terméket, amire nem szoktunk általában figyelni, hogy mikor fog lejárni. Itt van a szóda bikarbóna. Sütéshez, felbontás után 6 és 12 hónapig lesz jó. A kozmetikumok és a bőrápolási termékek esetében is érdemes odafigyelni, hiszen egy lejárt szempilla spirál, arckrém vagy rúzs valóságos baktériumtenyészet lehet. A fűszerek sem bírják a végtelenségig, egy idő után elmegy az ízük és az aromájuk. A gyógyszereket is ellenőrizni kell rendszeresen. A lejártaknak csökken a hatásuk, de a felbontott szemcseppek és orsprék veszélyes fertőzés forrásá is válhatnak. Nagyon figyeljetek oda a lejárati időkre. Megyünk most tovább a Stray Kids-el, akiknek egyébként augusztus 7-én jelent meg a This and That című új albumuk. Na, ez a dal nem ezen van, hanem az előzőn, de ez is nagyon szuper. Szóval

Ennek az órának is elértünk a végéhez, úgyhogy most én egy pár perc szünetre ellépek a mikrofon elől, és átadom azt Szabó Istvánnak, hozza híreket, információkat. A következő órában pedig természetesen visszatérek, hiszen egészen este 8 óráig itt leszek veletek. Az óra első dala pedig ez lesz.

Töltsd a szombat estét a legjobb DJ-kkel. Este 8-tól Saturday Live Session, majd 10-től éjfélig Club Session a Forrás Rádióban. Hangolódj nálunk a bulira! A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: a Forrás Rádióban.
1: 3 perc és este 6 óra lesz, üdvözlöm Önöket. 5%-ra csökkent a tűzifa áfája, a Rüdiger-tó vízszintje már a kritikus értéket közelíti, ezért a Horgász Egyesület rendkívüli védelmi intézkedéseket vezetett be. Újabb közönség találkozót szervez a Hajrá Zöldek Podcast Párkányban. Jövök a részletekkel, ezek a Forrás Rádió hírei, én Szabó István vagyok. Szeptember 15-től a jelenlegi 27%-ról 5%-ra csökken a tűzifa áfája, jelentette be a kormány erről szóló döntését Magyar Péter miniszterelnök Budapesten. A miniszterelnök közölte, a csökkentés érinti a pelletet, a brikettet és a faszenet is, amelyek ugyanezen áfakulcsa alá esnek. Kitért arra is, hogy a szociális tűzifa keret emeléséről hamarosan döntés születik. Az országos kánikula és az elhúzódó aszály Komárom-Esztergom vármegye vizeit sem kíméli, számolt be róla a kemma.hu. A kedvelt komáromi horgásztó a Rüdiger-tó vízszintje már a kritikus értéket közelíti, ezért a Horgász Egyesület rendkívüli védelmi intézkedéseket vezetett be a halállomány megóvására. A kialakult helyzet miatt az Egyesület korlátozásokat vezetett be a horgászok számára, 2 tervezett haltelepítést elhalasztottak, és horgászversenyeket is le kellett mondaniuk. A cél, hogy a tó élő világát a lehető legjobban megóvják ebben a rendkívüli időszakban. 10 napon keresztül immunerősítő anyagot kaptak a halak, a szokásos vízkezelési és iszapcsökkentési munkákat előrehozták, emellett napelemes szivattyúrendszerrel friss vizet juttatnak a tóba. A védekezés részeként új vízforgatót és oxigénbejuttató berendezést is üzembe helyeztek, hogy javítsák a víz oxigén tartalmát, ami a felmelegedő tavakban létfontosságú a halak túlélése szempontjából. Az amerikai szenátus megszavazta pénteken az Oroszország elleni szankciós csomagot, amely egyebek között lehetővé tenni akár 100%-os vám kivetését az orosz kőolajat és földgázt vásárló országokra. A jogszabályt Lindsey Graham közelmúltban elhunyt szenátor kezdeményezte még tavaly. A törvényt 2 párti támogatással fogadta el a kongresszus felsőháza, így az végszavazásra a képviselőház elé kerülhet, várhatóan szeptember elején. És végezetül sport, újabb közönség találkozót szervez a Hajrá Zöldek Podcast Párkányban. Augusztus 9-én vasárnap délután 5-től a szurkoló Gróf Dáviddal találkozhatnak, a Ferencváros korábbi kapusával. A beszélgetés egyben a podcast következő adásának felvétele is lesz, amelynek házigazdája Varga Dávid. A kapussal a Fradinál töltött időszakának legszebb pillanatairól, a klubbal elért sikereiről és jövőjéről beszélgetnek. A rendezvénynek a Párkányi kapufappába ad otthont, a belépés pedig ingyenes.
0: Időjárás.
1: A hétvégén folytatódik a forró nyári időjárás. A délutáni órákban 30 fok feletti hőmérséklet várható, helyenként 35 fok közelébe is emelkedett a hőmérő ikonyszála.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Forrás Rádió. Kiszínezzük a hétvégét. Indul egy újabb óra Hittoller Andreával. Forrás Rádió. Mindig vele.
2: Pisti, köszönöm szépen a híreket, információkat, nektek pedig szép napot kívánok. Hamarosan elérkezünk ahhoz a pillanathoz, amikor elindul majd a Saturday Live Session és a Club Session. 2 óra azonban még van hátra, addig én keverem nektek a zenéket. Ahogy előző óra végén ígértem, már megyünk is tovább Paul Russell és Savity közösével. Szól a That Girl, ez pedig a...

friss, hogy még a zenészek is most hallják először. Jöjjön ismét egy új sláger. Forrás Rádió. Mindig veled. I just wanna give you

és a Full Attention, ez szólt itt a Forrás Rádióban, mindig veletek vagyunk, és maradjatok velünk a folytatásban is, hiszen hamarosan kezdődik majd a Saturday Live Session, este 8 órától Dom Panda fogja keverni a zenét, aztán 9 órától DJ Thomas Kutinova. A Club Sessionben most Johnny Stayer fogja nektek csinálni a jó hangulatot, 11 órától pedig szokás szerint Robin Schulz jön a Sugar Radio Show-val. Egyelőre azonban még én fogom keverni nektek a zenét, szóval jön Diaz és Ment a közösre a folytatásban a

Ez a Forrás Rádió. Tatabányáról az FM 97.8-on, Komáromból az FM 90.5-ön és Esztergomból az FM 98.1-en.

0: nem kérdez, csak berúgja az ajtót. Ébredj Illyés Rolanddal és Rédl Ádámmal minden hétköznap reggel 6-tól 10-ig. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Hírpercek. Napi összefoglaló Komárom-Esztergom vármegye legfontosabb híreiből. Itt a Forrás Rádióban.
1: Pontban 8 óra van, jó estét kívánok, üdvözlöm Önöket. Több mint 50 önkéntes részvételével valósult meg az Esztergomi Természetbarátok Egyesületének medertakarítási akciója. Ingyenes jogi tanácsadást tartanak ebben a hónapban is Kisbéren. Eltűnt egy fiatal vértes szőlősről. Már is hozom a részleteket. 2026. augusztus 8-án szombat este a hírperceket hallják Szabó Istvántól. És akkor a folytatás. A mostani hőségben, szárazságban nagyon fontos, hogy odafigyeljünk a környezetünkre, mert pillanatok alatt tüzek alakulhatnak ki. Hívta fel a figyelmet Körtvéfáj Dina, tűzoltó főhadnagy, a Komárom-Esztergom vármegyei katasztrófavédelmi igazgatóság szóvívője. Körtvéfáj Dinát hallják most.
2: Csak a mi megyénkben már több mint 60 esetben vonultak június 1-e óta szabadtéri tüzekhez a tűzoltók, és már több mint 107 hektárnyi terület égett le. A tűzgyújtási tilalom azt jelenti, hogy az erdőkben, fásításokban és azok 200 méteres környezetében nem szabad tüzet gyújtani, a kijelölt tűzrakóhelyeken sem. Ugye az aratási időszak már inkább a végéhez közeledik, így a tarló tüzek száma is emelkedik. Nagyon fontos, hogy tilos tarlót éget, és lehetőség szerint a kerti zöld hulladékot sem most égessük. Nagy a szárazság, ha feltámad a szél, azonnal könnyen tovább terjedhet a tűz. Ahol az önkormányzat engedélyezi, zöld hulladékot csak ott lehet égetni, de nyilván járjunk ennek utána, hogy erre van-e most lehetőség, de ebbe a nagy hőségbe, aszályos időszakban ne ezt a időpontot választjuk a zöld hulladék égetésére. A szabadtéri tüzekről tudni kell, hogy szinte kivétel nélkül emberi tevékenység okozza, akár egy cigarettacsikket, ha eldobunk, hatalmas tüzet okozhatunk vele, hogyha mondjuk autóból, vasútról, vonatról cigarettacsikket dobunk el, az a pillanatok alatt meggyújthatjuk az út vagy a sín melletti növényzetet. Hogyha túrázni indulunk, akkor is figyeljünk oda, ne dobjunk el fémhulladékot, palackot, ugye ezek össze tudják gyűjteni a napsugarait, és meggyújthatják a növényzetet, illetve arra is figyeljünk, hogy a kocsiban se hagyjuk ott a műanyag palackot, mert ez is tüzet tud okozni. Illetve erdőben, füves területen ne járassuk az autó motorját, mert a kipufogó hőjétől is meggyulladhat a növényzet.
1: Több mint 50 önkéntes részvételével valósult meg az Esztergomi Természetbarátok Egyesületének meder takarítási akciója augusztus 3-án hétfőn a Kis-Duna belterületi szakaszán. A rendkívül alacsony dunai vízállás lehetővé tette, hogy olyan hulladékokat is eltávolítsanak a mederből, melyek máskor víz alatt vannak. Az egyesület előzetesen legfeljebb 30 önkéntesre számított, a felhívásra azonban ennél jóval többen érkeztek. A fiatalok, illetve idősebbek egyaránt csatlakoztak az akcióhoz, voltak, akik kétkezi munkájukkal segítették a takarítást, mások frissítőkkel, szendvicsekkel, süteményekkel, vagy egyszerűen bátorító jelenlétükkel támogatták a résztvevőket. A csaknem 3 órás munka során jelentős mennyiségű hulladék került elő a Kis-Duna medréből. Az Esztergomi Természetbarátok Egyesületek köszönetet mondott. Ahogyan Hernádi Ádám is, Esztergom polgármestere közösségi oldalán szintén megköszönte a szervezők és az önkéntesek munkáját, mint írta, a nagy hőség ellenére több mint 50 segíteni akaró ember fogott össze, hogy közösen tegyenek a Kis-Duna tisztaságáért, közölte a dorogimedence.hu oldal. A tatabányai rendőrkapitányság eljárást folytat Jónás Alexa eltűnése kapcsán. A 17 éves lány engedély nélkül távozott a vértes szőlősi lakás otthonból, oda nem tért vissza, azóta ismeretlen helyen tartózkodik. Jónás Alexa 160 cm magas, sötét barna hajú, barna szemű, vékony testalkatú. A tatabányai rendőrkapitányság várja azoknak a jelentkezését, akik a lány tartózkodási helyével kapcsolatban bármilyen információval rendelkeznek. Bejelentést tehető a 0634-517-777-es telefonszámon, illetve névtelenség megőrzése mellett az ingyenesen hívható 0680-555-111-es telefontanú zöld számán, valamint a 112-es központi segélyhívón. Ingyenes jogi tanácsadást tartanak ebben a hónapban is Kisbéren, a Családsegítő Központban augusztus 10-én, 13-án, 17-én és 24-én várják az ügyfeleket, mindegyik alkalommal délután 4:30 és 5:30 között. A Tatabánya Erőmű Kft. Kétnapos karbantartást tart az erőműves berendezésein. Az augusztus 11-e és 12-e között zajló erőműves karbantartás ideje alatt, azaz a jövő hét egy bizonyos periódusában a hőtermelés és ezzel együtt a használati melegvízszolgáltatás szünetel Tatabányán, amely az egész város távhős melegvízellátását érinti. Amennyiben az erőmű a karbantartást a meghirdetett határidő előtt befejezi, a hőtermelést megkezdi, akkor a TESZO az ERT a szolgáltatást azonnal újra biztosítja, a lakosság megértését kérik. Augusztus 9-én különleges zenei és egyházi eseményre várják az érdeklődőket az esztergomi bazilikában. Az esti szentmise keretében megáldják a bazilika új orgonáját, amely ezt követően nagy közönség előtt is megszólal. A szentmisét követően várhatóan 19:30-től Kovács Péter orgonaművészad ünnepi koncertet. Az előadás egy történelmi pillanat részese lehet, hiszen a közönség első alkalommal hallhatja megszólalni az új hangszert nyilvános koncerten. Újabb közönség találkozót szervez a Hajrá Zöldek podcast Párkányban. Augusztus 9-én, tehát vasárnap délután 5 órától a szurkoló Gróf Dáviddal találkozhatnak, a Ferencváros korábbi kapusával, aki múlt szezonban még az Európa Ligában védte a zöld csasok hálóját. A beszélgetés egyben a podcast következő adásának felvétele is lesz, amelynek házigazdája Varga Dávid. A kapussal a Fradinál töltött időszakának legszebb pillanatairól, a klubbal elért sikerekről és a jövőjéről is beszélgetnek, hiszen Gróf még nem vonult vissza. A rendezvénynek a Párkányi Kapufa Pub ad otthont, a belépés pedig teljesen ingyenes. Mint ismeretes, a felvidékiek körében igen népszerű a Ferencváros labdarúgó csapata, a Fradival kapcsolatos pódium beszélgetéseknek pedig nagy hagyományuk van Párkányban. Az elmúlt években többek között Telekmanci, illetve Lipcsei Péter is vendég volt. A hírperceket 2026. augusztus 8-án szombat este Szabó Istvántól hallották. Köszönöm figyelmüket, további jó rádiózást és szép estét kívánok, érezzék magukat jól, és hallgassák a Forrás Rádiót velem legközelebb, holnap reggel 7:57-kor találkozhatnak. Viszont hallásra!
0: Készült a Média Tanács támogatásával, a Média Tanács támogatási program keretében. Most pedig vissza a legjobb zenékhez. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Indul a Saturday Live Session, a Forrás Rádió élő mix műsora. A házigazda DJ Hubi. Saturday Live Session. A lemezjátszók mögött Don Panda.
3: Sziasztok, ez itt a Saturday Live Session, a Forrás Rádió és a térség egyetlen élő bulindító mix műsora. Itt vagyok újra veletek a mikrofonnál, az állandó házigazda és műsorvezető, jó magam, DJ Hubik, Kubik Sándor. Indul is az első élő mixóra, lejátszok mögött Don Panda mixel nektek élőben 21 óráig. A második órában pedig érkezik Tomas Kutinova a pult mögé, hozza a legjobb progresszív house zenéket 22 óráig, és ezúttal szeretném megragadni az alkalmat és meghívni minden kedves bulizót a Singli Party és a Forrás Rádió születésnapi buliára 2026. augusztus 20-án csütörtökön este 21 órától Tatára, a Gastro udvarba, a régi rutin tampája területére. Az est vendégei DJ Szecsei Japán és a hölgyek kényeztetésére érkezik a Meddelszes Chip and Dale Show, no meg persze egy óriás születésnapi torta, amit a srácok fognak a színpadon felszeletelni a hölgyek nagy kedvére. Válasz a hangulatodnak megfelelő színű karszalagot a bejáratnál, ugye ez a Singli Party szlogenje évek óta. Piros, csak buli, sárga, egy éjszakás kaland, zöld.

karszalagot, ezzel jelzik a bulizók felé elkerülvén a félreértéseket, hogy ők kizárólag bulizni érkeztek. A zöld karszalagot választó szingli hölgyeknek azonban a belépés 23 óráig abszolút díjtalan, tehát érdemes időben érkezni, szingli hölgyek, mindezt

Club Sessionünk is, ugye a Club Sessionben Johnny Stayer fog mixelni egészen 23 óráig. Hatalmasabb volt a hőség a héten, mindenkinek kitartást, hozzuk a hűsítő zenéket, működik SMS Viber számunk 020 978 9785. Írd meg nekem üzenetben, melyik zene tetszett a legjobban a mix műsorba, mi a programod ma estére, netán ilyen nagy melegbe mész-e bulizni. Köszönöm, ha velünk maradsz, a műsorvezető jó magam, DJ Hubik és Dompandával belecsapunk az éjszakába. Tekert fel a hangerőt, itt vagyunk veled.

Na és kedves szombatesti bulizók, ez volt a Saturday Live Session, a Forrás Rádió élő mix műsora, aminek sajnos a végéhez értünk. Az elmúlt órában Tomasz Kutinova mixelt nektek. Köszönjük, hogy ma este is itt voltatok velünk, akik úgy döntenek, hogy inkább otthon maradnak, nekik jó pihenést, maradjatok továbbra is a

0: inkább most kicsekkolok, jövő héten szombaton azonban újra itt leszünk a Forrás Rádió élő mix műsorában. Addig is jó éjszakát, ciao, sziasztok!
1: Ha újra átélnéd a hangulatot, hallgasd vissza a Saturday Live Session és a Club Session mixeit a Forrás Rádió SoundCloud csatornáján. Azt hitted, csend lesz. Azt remélted, téged nem találhatnak meg. De nincs menekvés. A sorsa mindenkit utolér. Leszámolunk a koránkelők rossz kedvével. Buenos Morgan! Ez a Forrás Rádió reggeli sója. Illyés Rolanddal és Rédl Ádámmal. Minden hétköznap reggel 6-tól 10-ig.
2: Buenos Morgan!

csongolódj nálunk a bulira! Hallgasd a Club Session-t, a Forrás Rádió Mix műsorát minden szombaton este 10-től éjfélig. A lemezjátszók mögött Johnny Stayer.

szombat este 8-tól 10-ig DJ Ubikkal. Az aktuális Star DJ-t keresd a Forrás Rádió Facebook vagy Instagram oldalán. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

man. Szólok, ha ma jól leszek, szóval max jövőre. Te is behálóztál, és egy olyan dolog lettél, amiről fogalmam sincsen majd, hogy hogyan jövök le. Keep me high, nem tudom, mit csinálsz. Ha veled voltam, soha nem adtam a minimál. Ezek belső kritikák, miket megtestesítesz. A túsz is a fogva tartóját szereti.

sok szerint a jó zene boldogabbá tesz. Mi pedig minden nap bizonyítjuk. Forrás Rádió. Mindig veled!